0: úgysem felelnél.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Free

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Módosul a gyártói garancia. Nincs bűncselekmény az aranykonvoj ügyében. BV-s dolgozók gyerekeit táboroztatják. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Új informatikai eszköz bevezetését vállalja a kormány. Az intézkedés az uniós pénzek hazahozatalához szükséges feltétel, támogatva ezzel az átláthatóbb felhasználást. Egyebek mellett erről is szólt a kormány szóvivői tájékoztató. Elhangzott még, a kabinet átülteti a magyar jogba a javításhoz való jog uniós szabályait. Ez a gyártókat arra sarkalja, hogy garancián túl is biztosítsák a termékek javításának lehetőségét. A kormány több mint 50 civil szervezettel történt egyeztetése után döntött az Agrárkamara működésének átalakításáról, emellett arról, hogy a lakossági távhőárak fenntartásához csaknem 26 milliárd forintot tesz az állam a távhőkasszába. Felfüggesztette a nyomozást a NAV az ukrán pénzszállítóval összefüggésben, ezzel lényegében lezárta azt. Az eddigi eredmények alapján nem nyert megerősítést a bűncselekmény elkövetése, de az ügy végleges befejezéséhez szükséges az osztrák nyomozóhatóság válasza. Az adóhatóság, az alkotmányvédelmi hivatal jelzése és a legfőbb ügyészség kijelölése alapján pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozást. Július 1-től életbe lépett az a vámszabály, amely szerint a 150 euró alatti unión kívülről érkező küldemények után tételenként 3 eurós vámot kell fizetni. A változás bevezetése a Nemzeti Adó és Vámhivatal tájékoztatása szerint nem okozott problémát. A piaci szereplők és a logisztikai szolgáltatók időben felkészültek. Tudtuk meg Linz Mayer Szilviától, a NAV kommunikációs főosztályának vezetőjétől.
2: A 3 eurós vámot tételsoronként kell fizetni, de a jó hír az, hogy ezt nem a vásárlónak kell megfizetnie, annyit fizet, amit a honlapon a kereskedő oldalán lát.
1: Országszerte több mint 5000 gyereket táboroztat a büntetés végrehajtás. Központilag szervezett és helyi kezdeményezések útján kínál ingyenes lehetőséget a BV-ben dolgozók csemetéinek ott alvós vagy napközis elhelyezésére. Csak nem 600-an érkeznek a turnusokba, amelyek nem csak a szünidő hasznos eltöltését szolgálják, hanem fontos közösségépítő és állomány megtartó szerepet is betöltenek. Sok napsütésre számíthatunk, ugyanakkor felhők is képződnek. A szél újból megélénkül, olykor megerősödik, 29 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Holnap folytatódik a derűs idő, számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy kisebb zápor, északkeleten és nyugaton alakulhat ki, élénk marad a légmozgás. Napközben 26 és 34 fok közötti csúcsértékekre van kilátás. A hét utolsó napján 32 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es év

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start, Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Ultrahang készülékkel bővült a Szent Pantaleon Kórház diagnosztikai eszközparkja. Köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Új csúcstechnológiás ultrahang készülékkel bővült a Szent Pantaleon Kórház diagnosztikai eszközparkja. Az intézmény a közösségi oldalán számolt be arról, hogy megérkezett a berendezés, amely a legkorszerűbb ultrahangos megoldások közé tartozik, és a jövőben gyorsabb, pontosabb diagnózist tehet lehetővé a betegek számára. A kórház tájékoztatása szerint az új készülék mesterséges intelligencián alapuló diagnosztikai támogatással segíti az orvosok munkáját, miközben kiváló képminőséget biztosít. A három különböző vizsgáló fejnek és a könnyen mozgatható kialakításnak köszönhetően több osztályon is használható lesz, így rugalmasabban szolgálhatja a betegellátást. Szerda délelőtt 2,1-es magnitúdójú földrengés pattant ki Fejér megye közelében, Őrkény térségében. A földmozgás epicentruma Dunaújvárostól is viszonylag rövid távolságra volt, ezért a környező településeken élők közül többen is érzékelhették a rengést. Az eddigi információk alapján személyi sérülésről vagy anyagi kárról nem érkezett bejelentés, írja a FEOL. Remek eredményekkel zártak a Fejér megyei sportolók az ifjúsági és U23-as kajakkenu világbajnokságon, amelyet a kanadai Halifaxban rendeztek meg. A DKS-e és a Ráczhalmásese versenyzői világbajnoki címet, bronzérmet, ezüstérmet és értékes döntős helyezést is szereztek, ismét bizonyítva, hogy a térség a magyar kajakkenu egyik meghatározó bázisa. A dunaújvárosi DKS-e kiválósága, Bebő Klara pályafutása eddigi legnagyobb sikerét érte el. Az ifjúsági világbajnoki címet szerezve a női négyes vezér evezőseként 500 méteren olimpiai számban. Györkő Huba a férfi ifjúsági kenu egyes 1000 méteres döntőjében olimpiai versenyszámban bronzérmet nyert. A Ráczhalmást képviselő Poszpisl Luca és Hamar Léna is kiválóan teljesített az ifjúsági kenu 2-es 500 méteres döntőben. Az 5. helyen végeztek, majd 200 méteren világbajnoki ezüstérmet szereztek. További eredmények a FEOL oldalán. Két érzékeny veszteség is érte székesfehérvári klubot. A Videóton FC Fehérvár hivatalos honlapján megjelent közleményből kiderül, rutinos középpályás és támadó is távozik. Június 30-ein lejártával Kocsis Gergő és Varga Roland is távozik az együttestől. Előbbi 2025 nyarán tért vissza Fehérvárra, ahol 25 NB2-es bajnokin és 3 MOL Magyar Kupa találkozón kapott szerepet, a bajnokságban pedig 2 gólt jegyzett. Utóbbi szintén tavaly augusztusban érkezett, 20 bajnokin 7 gólig jutott, a kupában pedig egy meccsen 2 gólt lőtt. Részletek a feol.hu-n. Elindult a jubileumi EFOT 50, amely búcsúzik a Velencei-tó partjáról. A következő 10 évben Esztergom adott hont a rendezvénynek. A fiatalok már alig várták a startot, ám mielőtt belevetnék magukat az őrületbe, érdemes megfogadni néhány biztonsági tanácsot, a veszély ott leselkedik. A rendőrség legfontosabb tanácsai, hogy a fesztivál valóban csak a jó élményekről szóljon, hogy a nagy melegben figyeljünk a megfelelő folyadékbevitelre és csak mértékkel fogyasszunk alkoholt. A társasággal érkezünk, beszéljük meg előre a találkozási pontot arra az esetre, ha elszakadnánk egymástól, és ne fogadjunk el ismeretlentől italt vagy más szert, és a saját italunkat se hagyjuk felügyelet nélkül. További hasznos tanácsok a feol.hu-n. Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint július 9-ig van lehetőség arra, hogy a dunaújvárosi jelentkezők is egyetlen alkalommal módosítsák a megjelölt szakok sorrendjét az e-felvételi rendszerben, és eddig pótolhatják a pontszámításhoz még szükséges dokumentumokat is. Új képzés felvételére már nincs lehetőség, a korábban megjelölt szakok sorrendje azonban átrendezhető, a már nem kívánt jelentkezési helyek pedig visszavonhatók. A hivatal arra is felhívja a figyelmet, hogy érdemes ellenőrizni és szükség esetén frissíteni az e-felvételiben megadott telefonszámot és e-mail címet, hiszen a további értesítéseket ezekre az elérhetőségekre küldik. Az idei felsőoktatási felvételi ponthatárait várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Közlekedési baleset történt kedden délután Dunaújvárosban az Aranyvölgyi és a Venyimi út kereszteződésében az áruház közelében. A helyszínen részleges forgalom korlátozás mellett lehetett közlekedni, a baleset körülményeit vizsgálják. Mint arról korábban hirtattunk, Dunaújváros a következő tanévre is segítséget nyújt a jogosult általános és középiskolás diákoknak, nevelő családoknak. A támogatás összege gyermekenként 10 000 forint. A kérelmeket 2026. október 31-ig lehet benyújtani a Dunaújvárosi Polgármesteri Hivatal Humán Szolgáltatási Főosztályának szociális osztályán a Városháza tér 2-es szám alatt. Az ügyintézés hétfőn, szerdán és pénteken ügyfélfogadási időben lehetséges. A szükséges nyomtatványok letölthetők Dunaújváros önkormányzatának hivatalos honlapjáról, emellett papíralapon is beszerezhető a polgármesteri hivatalban. A jelentkezéstől részleteiben ír a Duna Online. A DKS-e versenyzői szép számmal képviseltették magukat a szegedi nyíltvízi országos bajnokságon, ahol számos értékes 4., 5., 6. és 8. helyezést értek el, igen erős mezőnyben, több versenyszámban is. A DKS-ét képviselték Nagy Péter, Podhorszki, Hunor, Kövics, Amira, Eszenyi Ábel, Eszenyi Léna, Nagy Boróka, Nagy Emma, Bálint Botond és Horváth István, írja Feol. Csökkentek a kötelező gépjármű felelősség biztosítási díjak, de a kaszkóárak emelkedtek a második negyedévben. Az egyik biztosítás közvetítő adatai szerint a KGFB átlagdíjak 12%-kal 58 000 forintra mérséklődtek, ugyanakkor a teljes körű kaszkó szerződések csaknem 213 000 forintra drágultak, ami majdnem 4%-kal több, mint az előző év hasonló időszakában. A biztosítók ajánlatai jelentős eltérést mutatnak, ezért az évforduló közelettével a Fejér vármegyeieknek is érdemes alkuszi összehasonlító oldalakon tájékozódni. Jó, ha tudják a dunaújvárosiak is, hogy augusztus 3-ától érvényüket vesztik a régi könyvformátumú személyi igazolványok, érdemes tehát időben ellenőrizni az okmányokat. Fontos tudni, hogy az érintettek nem kapnak külön értesítést a lejáratról. Az új személyi igazolvány bármelyik kormányablakban igényelhető személyes ügyintézéssel a 70. életévüket betöltött állampolgárok számára az állandó személyi azonosító igazolvány kiállítása díjmentes. Azoknak, akik egészségügyi okból nem tudnak személyesen megjelenni a kormányablakban, lehetőségük van segítséget kérni. Megfelelő igazolás esetén a kormányhivatal munkatársai segítenek megszervezni a mobil ügyintézést. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a Nébik kertművelő programja új víztudatos kertészkedés című kisokossal segíti a hobbi és balkon kertészeteket. A tematikus összefoglaló közérthető gyakorlati tanácsokkal mutatja be, hogyan lehet a kertek vízigényét csökkenteni, a csapadékot hatékonyabban hasznosítani, valamint a növényeket felkészíteni az egyre gyakoribb aszályos időszakokra. Július 1-én megkezdte szokásos nyári ellenőrzés sorozatát a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az országos akció során a revizorok turisták által kedvelt üdülőhelyeket, strandokon, illetve szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódnak. Az ellenőrzések itt Fejér vármegyében is augusztus 31-ig tartanak. Jó, ha tudják a dunaújvárosiak is, hogy már a MÁV Plus alkalmazásban is elérhetők a vonatinfó adatai. A vonatok, a hívek és a tramtrain járatok mellett a helyközi autóbuszok valós idejű késési adatai is megjelennek. A néhány hét alatt összerakott rendszer többet tud, mint a tavaly nyáron elődje által betiltott információs rendszer. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Sok napsütés várható, a kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű. Legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor, egy-egy zivatar alakulhat ki az északkeleti határnál. Többfelé élénk, néhol erős lesz majd az északnyugati szél. Reggel 9 és 17 fok várható, délután 25-31 fok közé melegszik a levegő.
0: Jobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, és végre péntek van, július 10-e, úgyhogy már csak ez a nap van hátra a munkából, utána pedig jön a jól megérdemelt hétvége, na de lássunk neki ennek a napnak, a hangulat felelősök. Backstreet Boys lesz például, na meg a Deja Vu, ugyanis a Can't Stop-pal indul az óra, rádiózunk együtt.
0: Best

Best FM a legjobb zenék, ez volt Coolio, és elszámoltunk vele négyig a 1, 2, 3, 4, szép reggelt kívánok mindenkinek. Hamarosan jövök majd a mai nap érdekességeivel, és a mai nap témáival is természetesen. A legjobb zenéket hozom viszont addig. Itt lesz velem a Backstreet Boys csapata a Larger Than Life-al, most viszont Bruno Marsék jönnek, és ez a Nothing On You itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék a Backstreet Boys csapatával ébredhettünk, ez volt a Larger Than Life. Szép reggelt kívánok mindenkinek, a névnaposok az Amháliák, Isten értesse az ünnepelteket. 64 éve meg ezen a napon lőtték fel az első távközlési műholdat Amerikában, a Telestart 1-et. Így létrejött a televíziós közvetítés az USA és Nagy-Britannia között. És hamarosan érkezem majd a mai reggel témáival, viszont most egy rövid szünetet tartunk, utána pedig Robbie Williams énekel majd a hírek után, szól majd az Angels. And through

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Sok napsütés várható, egy-egy jelentéktelen zápor még kialakulhat. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Interaktív azbeszt térképet indított a Greenpeace. A lakosok bejelenthetik azokat a magyarországi, ausztriai vagy más országban található helyszíneket, ahol azbeszt szennyezésre gyanakodnak. A kezdeményezés célja, hogy átláthatóbbá tegye a szennyezések helyzetét, segítse az érintettek tájékozódását, és felhívja a döntéshozók figyelmét a mielőbbi beavatkozás szükségességére. A térkép megjeleníti a már dokumentált szennyezett területeket, valamint azokat is, ahol már megtörtént a kármentesítés. A lakossági bejelentéseket fényképes bizonyítékkal vagy labor eredményekkel várják. A tradicionális jazz, a Dixieland és a swing több neves magyarországi és nemzetközi előadója mutatkozik be a siófoki New Orleans Jazz Fesztiválon, amelyet július 10-e és 12-e között tartanak a Balatonparti város főterén. A település egyik legkedveltebb nyári zenei eseményét immár 23. alkalommal rendezik meg. A koncertek ingyenesek, hogy a háromnapos zenei rendezvény mindenkinek elérhető legyen. Venezuelában tovább emelkedett a júniusi kettős földrengés halálos áldozatainak száma, amely már meghaladta a 3800-at. A természeti katasztrófában csaknem 16700-an sérültek meg, és több mint 6400 embert mentettek ki a romok alól. Csaknem 18000-en maradtak fedél nélkül. A dél-amerikai ország északi részét június 24-én rázta meg egy 7,2-es, illetve egy 7,5-ös erősségű földrengés. 2 év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték azt a borsodi fiút, aki tavaly januárban robbantással fenyegetett meg 46 iskolát, közöttük saját szakképző intézményét. Annak a levélnek a szövegét használta fel, amelyben pár nappal korábban tömegesen fenyegettek meg iskolákat. Miután kiküldte az e-maileket, 30 oktatási intézményt kellett kiüríteni. Július 16-án 14 órakor búcsúztatják Szilágyi Tibor, Kossuth és Jászai Mari díjas színművészt a Farkasréti temető ravatalozójában. A Halhatatlanok Társulatának örökös tagja 2026. július 2-án 83 éves korában hunyt el. Szilágyi Tibor 1965-ben végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán. Pályája során több jelentős vidéki és budapesti társulat tagja volt. Több mint 150 színházi szerepet játszott el a világirodalom legnagyobb drámai karaktereitől a komédiákig. Emellett több mint 120 filmben és televíziós produkcióban nyújtott felejthetetlen alakítást. Szinkronhangként is sokat foglalkoztatták, verses kötetei jelentek meg, és a rádióban is gyakran volt hallható, többek között kabarékban.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Ultrahangkészülékkel bővült a Szent Pantaleon Kórház diagnosztikai eszközparkja. Köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Új csúcstechnológiás ultrahangkészülékkel bővült a Szent Pantaleon Kórház diagnosztikai eszközparkja. Az intézmény a közösségi oldalán számolt be arról, hogy megérkezett a berendezés, amely a legkorszerűbb ultrahangos megoldások közé tartozik, és a jövőben gyorsabb, pontosabb diagnózist tehet lehetővé a betegek számára. A kórház tájékoztatása szerint az új készülék mesterséges intelligencián alapuló diagnosztikai támogatással segíti az orvosok munkáját, miközben kiváló képminőséget biztosít. A három különböző vizsgáló fejnek és a könnyen mozgatható kialakításnak köszönhetően több osztályon is használható lesz, így rugalmasabban szolgálhatja a betegellátást. Remek eredményekkel zártak a Fejér megyei sportolók az ifjúsági és U23-as kajakkenu világbajnokságon, amelyet a kanadai Halifaxban rendeztek meg. A DKS-e és a Ráczhalmás-e versenyzői világbajnoki címet, bronzérmet, ezüstérmet és értékes döntős helyezést is szereztek, ismét bizonyítva, hogy a térség a magyar kajakkenu egyik meghatározó bázisa. A dunaújvárosi DKS-e kiválósága, Bevő Klara pályafutása eddigi legnagyobb sikerét ért el. Az ifjúsági világbajnoki címet szerezve a női négyes vezér evezőseként 500 méteren olimpiai számban. Györkő Huba a férfi ifjúsági kenu 1-es 1000 méteres döntőjében olimpiai versenyszámban bronzérmet nyert. a rácsalmás képviselő Poszpisl Luca és Hamar Léna is kiválóan teljesített az ifjúsági Kenu 2-es 500 méteres döntőben. Az ötödik helyen végeztek, majd 200 méteren világbajnoki ezüstérmet szereztek. További eredmények a FEUL oldalán. Jó, ha tudják a dunaújvárosiak is, hogy augusztus 3-ától érvényüket vesztik a régi könyvformátumú személyi igazolványok. Érdemes tehát időben ellenőrizni az okmányokat. Fontos tudni, hogy az érintettek nem kapnak külön értesítést a lejáratról. Az új személyi igazolvány bármelyik kormányablakban igényelhető személyes ügyintézéssel. A 70. életévüket betöltött állampolgárok számára az állandó személyi azonosító igazolvány kiállítása díjmentes. Azoknak, akik egészségügyi okból nem tudnak személyesen megjelenni a kormányablakban, lehetőségük van segítséget kérni. Megfelelő igazolás esetén a kormányhivatal munkatársai segítenek megszervezni a mobil ügyintézést. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Sok napsütés várható, a kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű. Legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor, egy-egy zivatar alakulhat ki az északkeleti határnál. Többfelé élénk, néhol erős lesz majd az északnyugati szél. Reggel 9 és 17 fok várható, délután 25-31 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt Olá Ibolya és a Baby. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, hát már mondom is, 7 óra után Janet Jacksonnal foglalkozunk, aki az Egyesült Királyságba tér vissza egyetlen egy koncert erejéig ezen a nyáron, úgyhogy hozom erről a részleteket. Aztán 8 óra után jön Morgan Freeman, és nem filmezéssel kapcsolatos hír jön, hanem most zenei project managerként érkezik, ugyanis most fejébe vette, hogy a régi klasszikus blues-t összegyúrja a szimfonikus hangzással. Jönnek a részletek, és mögül 9 órakor a sportrovatban a mai napon egy kis színes hír jön. Jön kettő csávó, akinek az a lényeg, hogy végignézzék az összes VB meccset, és ezért bizony hatalmas nagy pénzt kapnak, úgyhogy majd jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék. Ebben az órában van még bőven hátra időnk, úgyhogy még biztos, hogy itt lesz velem a Black Eyed Peas csapata a Pump It Up-pal, na meg most a 90-es évek felejthetetlen slágerei közül hozom Móni Love sikerét. Ez az It's a Shame, itt a Best Time.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, utána pedig érkezik a nap első témája. Janet Jacksonnal foglalkozunk, aki most egyetlen egy koncerttel erejéig tér vissza a színpadra, méghozzá az Egyesült Királyságba. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem már a következő órába. 7 óra után a hangulatfelelősök között ott lesz Lisa Stanfield, és a The Real Thing-et hozza ide a Best-re.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: hangzott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
0: A Best FM-en minden

A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejtelmezői.

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk van, a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Ultrahangkészülékkel bővült a Szent Pantaleon Kórház diagnosztikai eszközparkja. Köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Új csúcs technológiás ultrahang készülékkel bővült a Szent Pantaleon Kórház diagnosztikai eszközparkja. Az intézmény a közösségi oldalán számolt be arról, hogy megérkezett a berendezés, amely a legkorszerűbb ultrahangos megoldások közé tartozik, és a jövőben gyorsabb, pontosabb diagnózist tehet lehetővé a betegek számára. A kórház tájékoztatása szerint az új készülék mesterséges intelligencián alapuló diagnosztikai támogatással segíti az orvosok munkáját, miközben kiváló képminőséget biztosít. A három különböző vizsgáló fejnek és a könnyen mozgatható kialakításnak köszönhetően több osztályon is használható lesz, így rugalmasabban szolgálhatja a betegellátást. Szerda délelőtt 2,1-es magnitúdójú földrengés pattant ki Fejér megye közelében, Őrkény térségében. A földmozgás epicentrum a Dunaújvárostól is viszonylag rövid távolságra volt, ezért a környező településeken élők közül többen is érzékelhették a rengést. Az eddigi információk alapján személy sérülésről vagy anyagi kárról nem érkezett bejelentés, írja a FEOL. Remek eredményekkel zártak a Fejér megyei sportolók az ifjúsági és U23-as kajakkenu világbajnokságon, amelyet a kanadai Halifaxban rendeztek meg. A DKS-e és a Ráczhalmásese versenyzői világbajnoki címet, bronzérmet, ezüstérmet és értékes döntős helyezést is szereztek, ismét bizonyítva, hogy a térség a magyar kajakkenu egyik meghatározó bázisa. A Dunaújvárosi DKS-e kiválósága, Bevő Klara pályafutása eddigi legnagyobb sikerét ért el. Az ifjúsági világbajnoki címet szerezve a női négyes vezér evezőseként 500 méteren olimpiai számban. Györkő Huba a férfi ifjúsági kenu egyes 1000 méteres döntőjében olimpiai versenyszámban bronzérmet nyert. A Ráczhalmást képviselő Poszpisl Luca és Hamar Léna is kiválóan teljesített az ifjúsági kenu 2-es 500 méteres döntőben. Az 5. helyen végeztek, majd 200 méteren világbajnoki ezüstérmet szereztek. További eredmények a FEOL oldalán. Július 1-én megkezdte szokásos nyári ellenőrzés sorozatát a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az országos akció során a revizorok turisták által kedvelt üdülőhelyeket, strandokon, illetve szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódnak. Az ellenőrzések itt Fejér vármegyében is augusztus 31-ig tartanak. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Sok napsütés várható, a kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű. Legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor, egy-egy zivatar alakulhat ki az északkeleti határnál. Többfelé élénk, néhol erős lesz majd az északnyugati szél. Reggel 9 és 17 fok várható, délután 25-31 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Egyetlen egy koncert erejéig tér vissza az Egyesült Királyságba. Janet Jackson, jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem, így július 10-én pénteken. Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 7 óra. A hangulat felelősök között itt lesz velem Eros Ramazzotti, Lisa Stanfield is énekel, a kezdés pedig Ricky Martiné, ez a She Bangs. Jó ébredést kívánok mindenkinek!
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Egyetlen egy koncert erejéig tér vissza Janet Jackson az Egyesült Királyságba a színpadra. Májusban ünnepelte egyébként a Poppikon a 60. születésnapját, és bejelentette egyetlen brit fellépését, ami augusztus 19-én lesz, méghozzá egy királyi birtokon. Ez egyébként egy fesztivál, és kiemelt vendégek is lesznek majd Janet Jackson mellett, mint például a Soul to Soul. Ez is teljessé teszi, hogy a hip-hop és a soul dallamokról fog szólni ez az egész. Dupla az ünnep, ugyanis az énekesnő a kerek születésnapja mellett azt is megünnepli, hogy a Rhythm Nation című albuma idén bekerült a Grammy Hall of Fame gyűjteményben. És amellett nem menjünk el, hogy ezt a birtokon lévő fesztivált még nagyon nagy világsztárok színesítik majd az utána lévő napokban. Lionel Richie, Ricky Martin és Eric Clapton is színpadra fog majd lépni ezen a történelmi helyszínen, tehát Janet Jackson mellett. Nagyon kíváncsi leszek, és várom majd a felvételeket, hogy meghallgathassuk az énekesnőnek a hangját, és hát egy biztos, hogy a soul és hip-hop műfajban zseniálisat alkotott Janet Jackson. A legjobb zenék pedig szólnak az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Eros Ramazzotti, a folytatás viszont Edwin Collins-é. Ez a Girl Like You most itt a Best Time.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Geszti Péter és Péterfi Bori közöse. A Beléd szerettem, ez van. Július 10-e van, péntek végre, úgyhogy az utolsó munkanapot pörgetjük, mielőtt jön a hétvége, úgyhogy nem sokára lazulhatunk, de hát még csak most álltunk neki ennek a napnak, és a névnaposok a mai napon az Amáliák, Isten értesse őket. 64 évvel ezelőtt ezen a napon fellőtték az első amerikai távközlési műholdat, és ennek köszönhetően jött létre USA és Nagy-Britannia között az első tévéadás, tévéközvetítés. A legjobb zenékkel pedig folytatom majd hamarosan. A Flip the Script érkezik még hozzá, a Throw Your Hands in the Air-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Sok napsütés várható, egy-egy jelentéktelen zápor még kialakulhat. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az aratás miatt több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatunk a közutakon. A nagyméretű, lassú munkagépek mögött feltorlódhat a forgalom. Előzni viszont csak óvatosan, jól belátható útszakaszokon, nagy oldaltávolságot tartva lehet azokat, hívta fel a figyelmet az Országos Balesetmegelőzési Bizottság. Arra is figyelmeztetnek, hogy a mezőgazdasági járművek jelzőfényei nem lehetnek takarásban, a kombájnokról pedig le kell szerelni a vágóasztalt. Afrikai dobritmusok, francia sanzon, marokkói világzene, utcajátékok és gasztronómiai különlegességek várják az érdeklődőket július 11-én a francia intézet hagyományos utcabáján. A francia nemzeti ünnep július 14-e alkalmából rendezett ingyenes esemény idén is egész estés kulturális fesztivállá alakítja a Dunapartot. Az épület előtti térre szervezett rendezvényen a sokszínűséget állítják a középpontba, ahol a francia kultúra más frankofon országok hagyományaival találkozik. A programok július 11-én 17 órakor kezdődnek. 2 év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték azt a borsodi fiút, aki tavaly januárban robbantással fenyegetett meg 46 iskolát, közöttük saját szakképző intézményét. Annak a levélnek a szövegét használta fel, amelyben pár nappal korábban tömegesen fenyegettek meg iskolákat. Miután kiküldte az e-maileket, 30 oktatási intézményt kellett kiüríteni. Már a MÁV Plus alkalmazásban is elérhetők a vonatinfó adatai. A vonatok, a hévek és a tram-train járatok mellett a helyközi autóbuszok valós idejű késési adatai is megjelennek. A néhány hét alatt összerakott rendszer többet tud, mint a tavaly nyáron az elődje által betiltott információs rendszer. Autóval hajtott diákok közé egy tinédzser egy bajorországi középiskola területén. A gázolásban 2 fiatal súlyosan megsérült, többen könnyebb sérüléseket szenvedtek. A feltételezett elkövetőt, egy 16 éves fiút őrizetbe vettek. Azt egyelőre nem tudni, hogy a gázoló vagy az áldozatok a középiskola tanulói voltak-e. A rendőrség nagyszabású akciót indította a történtek feltárására. Venezuelában tovább emelkedett a júniusi 2-es földrengés halálos áldozatainak száma, amely már meghaladta a 3800-at. A természeti katasztrófában csaknem 16700-an sérültek meg, és több mint 6400 embert mentettek ki a romok alól. Csaknem 18000-en maradtak fedél nélkül. A dél-amerikai ország északi részét június 24-én rázta meg egy 7,2-es, illetve egy 7,5-ös erősségű földrengés.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Ultrahangkészülékkel bővült a Szent Pantaleon Kórház diagnosztikai eszközparkja. Köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Új csúcstechnológiás ultrahangkészülékkel bővült a Szent Pantaleon Kórház diagnosztikai eszközparkja. Az intézmény a közösségi oldalán számolt be arról, hogy megérkezett a berendezés, amely a legkorszerűbb ultrahangos megoldások közé tartozik, és a jövőben gyorsabb, pontosabb diagnózist tehet lehetővé a betegek számára. A kórház tájékoztatása szerint az új készülék mesterséges intelligencián alapuló diagnosztikai támogatással segíti az orvosok munkáját, miközben kiváló képminőséget biztosít. A 3 különböző vizsgáló fejnek és a könnyen mozgatható kialakításnak köszönhetően több osztályon is használható lesz, így rugalmasabban szolgálhatja a betegellátást. Két érzékeny veszteség is érte székesfehérvári klubot. A Videóton FC Fehérvár hivatalos honlapján megjelent közleményből kiderül, rutinus középpályás és támadó is távozik. Június 30-ai lejártával Kocsis Gergő és Varga Roland is távozik az együttestől. Előbbi 2025 nyarán tért vissza Fehérvárra, ahol 25 NB2-es bajnokin és 3 MOL Magyar Kupa találkozón kapott szerepet, a bajnokságban pedig 2 gólt jegyzett. Utóbbi szintén tavaly augusztusban érkezett, 20 bajnokin 7 gólig jutott, a kupában pedig egy meccsen 2 gólt lőtt, részletek a feol.hu-n. Elindult a jubileumi EFOT 50, amely búcsúzik a Velencei tó partjáról. A következő 10 évben Esztergom ad otthont a rendezvénynek. A fiatalok már alig várták a startot, ám mielőtt belevetnék magukat az őrületbe, érdemes megfogadni néhány biztonsági tanácsot, a veszély ott leselkedik. A rendőrség legfontosabb tanácsai, hogy a fesztivál valóban csak a jó élményekről szóljon, hogy a nagy melegben figyeljünk a megfelelő folyadékbevitelre és csak mértékkel fogyasszunk alkoholt. A társasággal érkezünk, beszéljük meg előre a találkozási pontot arra az esetre, ha elszakadnánk egymástól, és ne fogadjunk el ismeretlentől italt vagy más szert, és a saját italunkat se hagyjuk felügyelet nélkül. További hasznos tanácsok a feol.hu-n. Jó, ha tudják a Fehérvár megyeiek is, hogy a Nébik kertművelő programja új víztudatos kertészkedés című kisokossal segíti a hobbi és a balkon kertészeteket. A tematikus összefoglaló közérthető gyakorlati tanácsokkal mutatja be, hogyan lehet a kertek vízigényét csökkenteni, a csapadékot hatékonyabban hasznosítani, valamint a növényeket felkészíteni az egyre gyakoribb aszályos időszakokra. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Sok napsütés várható, a kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű. Legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor, egy-egy zivatar alakulhat ki az északkeleti határnál. Többfelé élénk, néhol erős lesz majd az északnyugati szél. Reggel 9 és 17 fok várható, délután 25-31 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Flip the script is in the house, come on. Flip the script is in the house, yeah. Flip the script.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt Sean Paul és Sasha közöse, az I'm Still in Love, és hamarosan érkezek majd a második témánkkal. 8 óra után Morgan Freeman érkezik, és most nem filmes projektben, meg nem színészként tevékenykedik, hanem bizony zenei project managerként, és kitalálta azt, hogy összegyúrja a szimfonikus hangzást a klasszikus blues hangzással. Hát Morgan Freeman érdekes, hogy ezt a szerepet magára vállalta, a következő órában kiderülnek a részletek, bizony addig még van időnk, úgyhogy zenélünk. Méghozzá Beyoncé is itt lesz a Halo-val, a folytatás pedig Donna Lewis-é, ez az I Love You Always Forever itt a Best-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 8 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig érkezik Morgan Freeman még hozzá, most nem a filmes részlegével, hanem egy új projekttel, ugyanis most zenei project manager lesz, méghozzá nagyon érdekes dologba vágta a fejszéjét, a részletek jönnek hamarosan, na meg a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem az Alcazar, a This Is We Were Believing-nel kezdünk majd a hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best.

0: A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanat.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejtése.

0: Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Ultrahangkészülékkel bővült a Szent Pantaleon Kórház diagnosztikai eszközparkja. Köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Új csúcstechnológiás ultrahangkészülékkel bővült a Szent Pantaleon Kórház diagnosztikai eszközparkja. Az intézmény a közösségi oldalán számolt be arról, hogy megérkezett a berendezés, amely a legkorszerűbb ultrahangos megoldások közé tartozik, és a jövőben gyorsabb, pontosabb diagnózist tehet lehetővé a betegek számára. A kórház tájékoztatása szerint az új készülék mesterséges intelligencián alapuló diagnosztikai támogatással segíti az orvosok munkáját, miközben kiváló képminőséget biztosít. A három különböző vizsgáló fejnek és a könnyen mozgatható kialakításnak köszönhetően több osztályon is használható lesz, így rugalmasabban szolgálhatja a betegellátást. Elindult a jubileumi EFOT 50, amely búcsúzik a Velencei-tó partjáról. A következő 10 évben Esztergom adott font a rendezvénynek. A fiatalok már alig várták a startot, ám mielőtt belevetnék magukat az őrületbe, érdemes megfogadni néhány biztonsági tanácsot, a veszély ott leselkedik. A rendőrség legfontosabb tanácsai, hogy a fesztivál valóban csak a jó élményekről szóljon, hogy a nagy melegben figyeljünk a megfelelő folyadékbevitelre és csak mértékkel fogyasszunk alkoholt. Ha társasággal érkezünk, beszéljük meg előre a találkozási pontot arra az esetre, ha elszakadnánk egymástól, és ne fogadjunk el ismeretlentől italt vagy más szert, és a saját italunkat se hagyjuk felügyelet nélkül. További hasznos tanácsok a feol.hu-n. Jó, ha tudják a dunaújvárosiak is, hogy augusztus 3-ától érvényüket vesztik a régi könyvformátumú személyi igazolványok, érdemes tehát időben ellenőrizni az okmányokat. Fontos tudni, hogy az érintettek nem kapnak külön értesítést a lejáratról. Az új személyi igazolvány bármelyik kormányablakban igényelhető személyes ügyintézéssel. A 70. életévüket betöltött állampolgárok számára az állandó személyi azonosító igazolvány kiállítása díjmentes. Azoknak, akik egészségügyi okból nem tudnak személyesen megjelenni a kormányablakban, lehetőségük van segítséget kérni. Megfelelő igazolás esetén a kormányhivatal munkatársai segítenek megszervezni a mobil ügyintézést. Július 9-éig módosíthatták a felsőoktatásba jelentkezők a megjelölt szakok sorrendjét és pótolhatták a hiányzó dokumentumokat az e-felvételi rendszerében. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Sok napsütés várható, a kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű. Legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor, egy-egy zivatar alakulhat ki az északkeleti határnál. Többfelé élénk, néhol erős lesz majd az északnyugati szél. Reggel 9 és 17 fok várható, délután 25-31 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Július 10-e van péntek, és ebben az órában Morgan Freemanről hozok egy érdekességet, ugyanis most új projektbe vágta a fejét, de hogy mi az, az kiderül, és természetesen szólnak a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé. Az Alcazar csapatával indulunk, ez a This is We Were Believing.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Morgan Freeman érkezik, róla tudjuk, hogy zseniális színész, de hogy project managerként hogy állja meg a helyét, ráadásul nem is a filmiparban, hanem a zeneiparban, az most ki fog derülni, ugyanis augusztus 7-én egy különleges zenei utazás veszi kezdetét, aminek Morgan Freeman a narrátora és a kurátora egyaránt, ez a kettő szerep van benne. Az Oscar-díjas színész úgy gondolja, hogy ideje elővenni a klasszikus bluest és összeötvözni a nagyszabású szimfonikus hangszerekkel. 12 dalból fog állni az album, egészen a korai klasszikusoktól a modern hangzásig ível majd el. Ez nem csupán egy zenei kísérlet, hanem egy tisztelgés a blues amerikai déli gyökerei előtt, és az emberi kitartás és a felejthetetlen kultúra is nagyon fontos szerepet játszik, mondta el Morgan Freeman. Kíváncsian várom, hogy ez a projekt hogy fog neki alakulni, hogyha olyan zseniális lesz, amit egyébként a vásznom megszokhatni a zseniális színésztől, akkor szerintem nincs okunk aggódni, a legjobb zenékkel pedig folytatom. Itt lesz velem hamarosan majd Ákos és a tükör, a folytatás viszont Amy Winehouse-é. Ez a Back to Black itt a Best-en.

0: Pest FM a legjobb zenék, ez volt Wolf Kati és a New Level Empire közöse, és hamarosan folytatom méghozzá a legjobb zenékkel. Egy rövid szünet, aztán itt lesz velem PM Down és a Set Adrift on My Memory Blitz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Sok napsütés várható, egy-egy jelentéktelen zápor még kialakulhat. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az aratás miatt több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatunk a közutakon. A nagyméretű, lassú munkagépek mögött feltorlódhat a forgalom, előzni viszont csak óvatosan, jól belátható útszakaszokon, nagy oldaltávolságot tartva lehet azokat, hívta fel a figyelmet az Országos Balesetmegelőzési Bizottság. Arra is figyelmeztetnek, hogy a mezőgazdasági járművek jelzőfényei nem lehetnek takarásban, a kombájnokról pedig le kell szerelni a vágóasztalt. Afrikai dobritmusok, francia sanzon, marokkói világzene, utcajátékok és gasztronómiai különlegességek várják az érdeklődőket július 11-én a francia intézet hagyományos utcabáján. A francia nemzeti ünnep július 14-e alkalmából rendezett ingyenes esemény idén is egész estés kulturális fesztivállá alakítja a Dunapartot. Az épület előtti térre szervezett rendezvényen a sokszínűséget állítják a középpontba, ahol a francia kultúra más frankofon országok hagyományaival találkozik. A programok július 11-én 17 órakor kezdődnek. Két év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték azt a borsodi fiút, aki tavaly januárban robbantással fenyegetett meg 46 iskolát, közöttük saját szakképző intézményét. Annak a levélnek a szövegét használta fel, amelyben pár nappal korábban tömegesen fenyegettek meg iskolákat. Miután kiküldte az e-maileket, 30 oktatási intézményt kellett kiüríteni. Július 16-án 14 órakor búcsúztatják Szilágyi Tibor, Kossuth és Jászai Mari díjas színművészt a Farkasréti temető ravatalozójában. A Halhatatlanok Társulatának örökös tagja 2026. július 2-án 83 éves korában hunyt el. Szilágyi Tibor 1965-ben végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán. Pályája során több jelentős vidéki és budapesti társulat tagja volt. Több mint 150 színházi szerepet játszott el a világirodalom legnagyobb drámai karaktereitől a komédiákig. Emellett több mint 120 filmben és televíziós produkcióban nyújtott felejthetetlen alakítást. Szinkronhangként is sokat foglalkoztatták, verses kötetei jelentek meg, és a rádióban is gyakran volt hallható, többek között Kabarékban. Autóval hajtott diákok közé egy tinédzser egy bajorországi középiskola területén. A gázolásban két fiatal súlyosan megsérült, többen könnyebb sérüléseket szenvedtek. A feltételezett elkövetőt, egy 16 éves fiút őrizetbe vettek. Azt egyelőre nem tudni, hogy a gázoló vagy az áldozatok a középiskola tanulói voltak-e. A rendőrség nagyszabású akciót indított a történtek feltárására.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Ultrahang készülékkel bővült a Szent Pantaleon Kórház diagnosztikai eszközparkja. Köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Új csúcstechnológiás ultrahang készülékkel bővült a Szent Pantaleon Kórház diagnosztikai eszközparkja. Az intézmény a közösségi oldalán számolt be arról, hogy megérkezett a berendezés, amely a legkorszerűbb ultrahangos megoldások közé tartozik, és a jövőben gyorsabb, pontosabb diagnózist tehet lehetővé a betegek számára. A kórház tájékoztatása szerint az új készülék mesterséges intelligencián alapuló diagnosztikai támogatással segíti az orvosok munkáját, miközben kiváló képminőséget biztosít. A három különböző vizsgáló fejnek és a könnyen mozgatható kialakításnak köszönhetően több osztályon is használható lesz, így rugalmasabban szolgálhatja a betegellátást. Két érzékeny veszteség is érte székesfehérvári klubot. A Videóton FC Fehérvár hivatalos honlapján megjelent közleményből kiderül, rutinos középpályás és támadó is távozik. Június 30-ai lejártával Kocsis Gergő és Varga Roland is távozik az együttestől. Előbbi 2025 nyarán tért vissza Fehérvárra, ahol 25 MB2-es bajnokin és 3 MOL Magyar Kupa találkozón kapott szerepet, a bajnokságban pedig 2 gólt jegyzett. Utóbbi szintén tavaly augusztusban érkezett, 20 bajnokin 7 gólig jutott, a kupában pedig egy meccsen 2 gólt lőtt, részletek a feol.hu-n. Elindult a jubileumi EFOT 50, amely búcsúzik a Velencei tó partjáról. A következő 10 évben Esztergom ad otthont a rendezvénynek. A fiatalok már alig várták a startot, ám mielőtt belevetnék magukat az őrületbe, érdemes megfogadni néhány biztonsági tanácsot, a veszély ott leselkedik. A rendőrség legfontosabb tanácsai, hogy a fesztivál valóban csak a jó élményekről szóljon, hogy a nagy melegben figyeljünk a megfelelő folyadékbevitelre és csak mértékkel fogyasszunk alkoholt. A társasággal érkezünk, beszéljük meg előre a találkozási pontot arra az esetre, ha elszakadnánk egymástól, és ne fogadjunk el ismeretlentől italt vagy más szert, és a saját italunkat se hagyjuk felügyelet nélkül. További hasznos tanácsok a feol.hu-n. Július 1-én megkezdte szokásos nyári ellenőrzés sorozatát a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az országos akció során a revizorok turisták által kedvelt üdülőhelyeket, strandokon, illetve szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódnak. Az ellenőrzések itt Fejérvár megyében is augusztus 31-ig tartanak. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Sok napsütés várható, a kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű. Legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor, egy-egy zivatar alakulhat ki az északkeleti határnál. Többfelé élénk, néhol erős lesz majd az északnyugati szél. Reggel 9 és 17 fok várható, délután 25-31 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

May. Best FM a legjobb zenék, ez volt az NSYNC csapata, és az It's Gonna Be Me. Szép reggelt kívánok mindenkinek, hamarosan jövök majd a sportrovattal 9 óra után, és most nem konkrétan a sport tevékenységről lesz szó, hanem egy kis színest hoztam így péntekre még hozzá. Jön kettő faszi, aki rengeteg pénzt keres azzal, hogy végignézi a VB összes meccsét. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem, és van még időnk az óra végéig, úgyhogy biztos itt lesz velem Lady Gaga és a Paparazzi, na meg most a Shaft, ez a Mucho Mambo Sway, itt a Westen.

0: a Best FM-en.
1: Friss hírek, információ, 9 óra után pedig a sportrovatban. A mai napon nem konkrétan a sporttevékenységről, hanem egy kis színes hírrel készültem, hogy így könnyed legyen péntekre. Jön kettő csávó, aki rengeteg pénzt keres azzal, méghozzá azzal a feladattal, hogy végig kell nézni nekik az összes VB meccset. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Backstreet és Dr. Dre közösen a következő órába, a No Diggity.
2: I like the way you work it, no diggity. I got to bag it up, bag it up.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
0: Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Ultrahang készülékkel bővült a Szent Pantaleon Kórház diagnosztikai eszközparkja. Köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Új csúcstechnológiás ultrahang készülékkel bővült a Szent Pantaleon Kórház diagnosztikai eszközparkja. Az intézmény a közösségi oldalán számolt be arról, hogy megérkezett a berendezés, amely a legkorszerűbb ultrahangos megoldások közé tartozik, és a jövőben gyorsabb, pontosabb diagnózist tehet lehetővé a betegek számára. A kórház tájékoztatása szerint az új készülék mesterséges intelligencián alapuló diagnosztikai támogatással segíti az orvosok munkáját, miközben kiváló képminőséget biztosít. A három különböző vizsgáló fejnek és a könnyen mozgatható kialakításnak köszönhetően több osztályon is használható lesz, így rugalmasabban szolgálhatja a betegellátást. Remek eredményekkel zártak a Fejér megyei sportolók az ifjúsági és U23-as kajakkenu világbajnokságon, amelyet a kanadai Halifaxban rendeztek meg. A DKS-e és a Ráczhalmás-e versenyzői világbajnoki címet, bronzérmet, ezüstérmet és értékes döntős helyezést is szereztek, ismét bizonyítva, hogy a térség a magyar kajakkenu egyik meghatározó bázisa. A Dunaújvárosi DKS-e kiválósága, Bebő Klara pályafutása eddigi legnagyobb sikerét érte el. Az ifjúsági világbajnoki címet szerezve a női négyes vezér evezőseként 500 méteren olimpiai számban. Györkő Huba a férfi ifjúsági kenu egyes 1000 méteres döntőjében olimpiai versenyszámban bronzérmet nyert. A Ráczhalmás képviselő Poszpisl Luca és Hamar Léna is kiválóan teljesített az ifjúsági kenu 2-es 500 méteres döntőben. Az ötödik helyen végeztek, majd 200 méteren világbajnoki ezüstérmet szereztek. További eredmények a FEUL oldalán. Jóha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy a Nébik kertművelő programja új víztudatos kertészkedés című kisokossal segíti a hobbi és balkonkertészeteket. A tematikus összefoglaló közérthető gyakorlati tanácsokkal mutatja be, hogyan lehet a kertek vízigényét csökkenteni, a csapadékot hatékonyabban hasznosítani, valamint a növényeket felkészíteni az egyre gyakoribb aszályos időszakokra. Július 1-én megkezdte szokásos nyári ellenőrzés sorozatát a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az országos akció során a revizorok turisták által kedvelt üdülőhelyeket, strandokon, illetve szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódnak. Az ellenőrzések itt Fejérvár megyében is augusztus 31-ig tartanak. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Sok napsütés várható, a kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű. Legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor, egy-egy zivatar alakulhat ki az északkeleti határnál. Többfelé élénk, néhol erős lesz majd az északnyugati szél. Reggel 9 és 17 fok várható, délután 25-31 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jön a sportrovat, amiben kettő csávó érkezik, akinek nem más feladata van az idei nyáron, mint hogy végignézzék a BB összes meccsét, és ezért nagyon sok pénzt kapnak. Jönnek a részletek, na meg a legjobb zenéket is bekészítettem a mikrofonnál, Horváth Zoltán. Hori, szép reggelt kívánok, jön Bob Sinclair, és ez a Love Generation. Rádiózunk együtt.
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék. Két szerencsés fiatal kapta meg a Foxman által meghirdetett pozíciót, amellyel fejenként 50 ezer dollárt, nagyjából 15 millió forintot kereshetnek. A feladatuk csupán annyi, hogy végig kell nézniük a labdarúgó világbajnokság mind a 104 mérkőzését. Egy kényelmes fotelekkel berendezett átlátszó üvegdobozt helyeztek el a New Yorki Times Square kellős közepén, a szervezők bőségesen ellátják őket étellel és itallal a meccsek alatt, az éjszakákat és a meccsek közötti szüneteket otthon tölthetik, a feltétel csupán az, hogy napi első közvetítés kezdetére vissza kell térniük az üvegkalitkába. A több ezer jelentkező közül végül egy floridai szakács Kevin és egy philadelphiai influencer Austin lett a két befutó. Bár a feladat egyáltalán nem könnyű, panaszkodásra semmi okuk. A különleges projekt során rengeteg szurkolóval, kultúrával ismerkedhettek meg, sztárokkal készíthettek interjúkat, és testközelből élhették át például Lionel Messi gól lövő rekordjának pillanatát is. Azért ez nem semmi. Szeretném így tölteni a nyaramat, mint ahogy ez a két fiatal, nagyon szerencsés, és egyébként egy streamen lehet végig kísérni, ahogy ők ezt a meccset nézik és kommunikálnak róla. A legjobb zenékkel pedig természetesen megyünk tovább. Itt lesz velem a One Dumb Project és a King of My Castle, viszont a folytatás a Blackstreet és Dr. Dre közösségi. Ez a No Diggity, most itt a Best-en.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ülj mellém, valamit mondok. Szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: 10 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig átlépünk a délelőttbe, de én is a legjobb zenék maradunk, hogy feldobjuk a munkaidőt. Itt lesz velem például Néo, a Sexy Love-val érkezik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Sok napsütés várható, egy-egy jelentéktelen zápor még kialakulhat. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Már a MÁV Plusz alkalmazásban is elérhetők a vonatinfo adatai. A vonatok, a hévek és a tram-train járatok mellett a helyközi autóbuszok valós idejű késési adatai is megjelennek. A néhány hét alatt összerakott rendszer többet tud, mint a tavaly nyáron az elődje által betiltott információs rendszer. A Kőszegi Várszínház idei 45. évadában 35 színházi előadással, 5 saját bemutatóval, több mint 50 programmal készül. Megrendezik az 5. közjátékfesztivált is. A Kőszegi Várszínház idén is átadja a Hollósi Frigyes díjat, amelyet 2022-ben alapított, ezzel is emléket állítva a nagyszerű színművésznek, aki 17 nyáron átjátszott Kőszegen. A díj Trifusz Péter képzőművész alkotása, odaítéléséről a közönség szavaz. Július 16-án 14 órakor búcsúztatják Szilágyi Tibor, Kossuth és Jászai Mari díjas színművészt a Farkasréti temető ravatalozójában. A Halhatatlanok Társulatának örökös tagja 2026. július 2-án 83 éves korában hunyt el. Szilágyi Tibor 1965-ben végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán. Pályája során több jelentős vidéki és budapesti társulat tagja volt. Több mint 150 színházi szerepet játszott el a világirodalom legnagyobb drámai karaktereitől a komédiákig. Emellett több mint 120 filmben és televíziós produkcióban nyújtott felejthetetlen alakítást. Szinkronhangként is sokat foglalkoztatták, verses kötetei jelentek meg, és a rádióban is gyakran volt hallható, többek között Kabarékban. Bővíti a kerékpárszállítási lehetőséget az autóbuszokon a BKK. Már a 27-es, 39-es, 243-as, 251-es, 251-A és 253-as, július 16-ától pedig a 117-es, 121-es, 183-as, 185-ös, a 193-E és a 217-es autóbusz vonalakon is lehetőség nyílik erre. Egy járművön egyszerre egy kerékpár szállítható, amelyet az utazás idejére a kijelölt helyen biztonságosan rögzíteni kell. Zsúfoltság esetén a járművezető megtilthatja a kerékpárszállítást. Autóval hajtott diákok közé egy tinédzser egy bajorországi középiskola területén. A gázolásban két fiatal súlyosan megsérült, többen könnyebb sérüléseket szenvedtek. A feltételezett elkövetőt, egy 16 éves fiút őrizetbe vettek. Azt egyelőre nem tudni, hogy a gázoló vagy az áldozatok a középiskola tanulói voltak-e. A rendőrség nagyszabású akciót indított a történtek feltárására.
0: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Ultrahang készülékkel bővült a Szent Pantaleon Kórház diagnosztikai eszközparkja. Köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Új csúcstechnológiás ultrahang készülékkel bővült a Szent Pantaleon Kórház diagnosztikai eszközparkja. Az intézmény a közösségi oldalán számolt be arról, hogy megérkezett a berendezés, amely a legkorszerűbb ultrahangos megoldások közé tartozik, és a jövőben gyorsabb, pontosabb diagnózist tehet lehetővé a betegek számára. A kórház tájékoztatása szerint az új készülék mesterséges intelligencián alapuló diagnosztikai támogatással segíti az orvosok munkáját, miközben kiváló képminőséget biztosít. A három különböző vizsgáló fejnek és a könnyen mozgatható kialakításnak köszönhetően több osztályon is használható lesz, így rugalmasabban szolgálhatja a betegellátást. Remek eredményekkel zártak a Fejér megyei sportolók az ifjúsági és U23-as kajakkenu világbajnokságon, amelyet a kanadai Halifaxban rendeztek meg. A DKS-e és a Ráczhalmás-e versenyzői világbajnoki címet, bronzérmet, ezüstérmet és értékes döntős helyezést is szereztek, ismét bizonyítva, hogy a térség a magyar kajakkenu egyik meghatározó bázisa. A dunaújvárosi DKS-e kiválósága, Bebő Klara pályafutása eddigi legnagyobb sikerét érte el. Az ifjúsági világbajnoki címet szerezve a női négyes vezér evezőseként 500 méteren olimpiai számban. Györkő Huba a férfi ifjúsági kenu 1-es 1000 méteres döntőjében olimpiai versenyszámban bronzérmet nyert. A rátszalmás képviselő Poszpisl Luca és Hamar Léna is kiválóan teljesített az ifjúsági kenu 2-es 500 méteres döntőben. Az 5. helyen végeztek, majd 200 méteren világbajnoki ezüstérmet szereztek. További eredmények a FEUL oldalán. Jóha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy a Nébik kertművelő programja új víztudatos kertészkedés című kisokossal segíti a hobbi és balkon kertészeteket. A tematikus összefoglaló közérthető gyakorlati tanácsokkal mutatja be, hogyan lehet a kertek vízigényét csökkenteni, a csapadékot hatékonyabban hasznosítani, valamint a növényeket felkészíteni az egyre gyakoribb aszályos időszakokra. Július 1-én megkezdte szokásos nyári ellenőrzés sorozatát a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az országos akció során a revizorok turisták által kedvelt üdülőhelyeket, strandokon, illetve szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódnak. Az ellenőrzések itt Fejérvár megyében is augusztus 31-ig tartanak. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Sok napsütés várható, a kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű. Legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor, egy-egy zivatar alakulhat ki az északkeleti határnál. Többfelé élénk, néhol erős lesz majd az északnyugati szél. Reggel 9 és 17 fok várható, délután 25-31 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép napot kívánok mindenkinek! Elmúlt 10 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, július 10-e van, végre péntek, az utolsó munkanapot töltjük a héten közösen a legjobb zenékkel, és hát délben meg túl leszünk már a felén, no de addig én hozom a legjobb zenéket. Itt lesz velem Tupac és a Changes, az óra elsője pedig a Coldplay-é. Rádiózzunk együtt egészen délig.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Hősök és a Maradok Band. Szép napot kívánok mindenkinek. Július 10-e van péntek. A névnaposok az Amáliák. Isten értesse őket. Ezen a napon 64 évvel ezelőtt lőtték fel az első amerikai távközlési műholdat, a Telestar 1-et, és ennek köszönhetően jött létre az első USA-Nagy-Britannia tévéközvetítési kapcsolat. A legjobb zenékkel pedig folytatom, hogy a munkaidő jól teljen. Itt lesz például velem Seal és a Chris Fillmore Rose, most viszont Tupac dalát hallgatjuk meg.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Seal és a Chris Poma Rose. Egy kis szünet következik, aztán természetesen folytatom a legjobb zenékkel. Bekészítettem még 11 óráig, biztos, hogy itt lesz velem Rihanna a Pond the Replay-jel. No meg a Matchbox 20, a How Far We Have Come.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 11 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, és utána még egy óránk lesz, amit ki kell bírni a pénteki ebédszünetig, de ígérem, gyorsan el fog telni, méghozzá a legjobb zenéknek köszönhetően. Az Eagle Eye Cherry ugyanis itt lesz velem, a Shave Tonight-tal érkeznek majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Most különösen fontos, hogy adjunk vért. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Iradása hív a biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt mindenkit, aki egészségesnek érzi magát, itt Dunaújvárosban is. Az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni, ezért a következő napokban különösen fontos minden önkéntes véradót segítsége. Az Országos Vérellátó Szolgálat és partnere a Magyar Vörös Kereszt arra kéri a rendszeres véradókat, hogy a következő napokban szánjanak egy órát a véradásra, mert minden egyes vérkészítmény életmentő lehet. Véradásra minden egészséges, 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet, tették hozzá. Az aktuális véradási helyszínekről és időpontokról az ovs.hu/időpontfoglalás vagy a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni. Új csúcstechnológiás ultrahang készülékkel bővült a Szent Pantaleon Kórház diagnosztikai eszközparkja. Az intézmény a közösségi oldalán számolt be arról, hogy megérkezett a berendezés, amely a legkorszerűbb ultrahangos megoldások közé tartozik, és a jövőben gyorsabb, pontosabb diagnózist tehet lehetővé a betegek számára. A kórház tájékoztatása szerint az új készülék mesterséges intelligencián alapuló diagnosztikai támogatással segíti az orvosok munkáját, miközben kiváló képminőséget biztosít. A három különböző vizsgáló fejnek és a könnyen mozgatható kialakításnak köszönhetően több osztályon is használható lesz, így rugalmasabban szolgálhatja a betegellátást. Két érzékeny veszteség is érte Székesfehérvári klubot. A Videoton FC Fehérvár hivatalos honlapján megjelent közleményből kiderül, rutinos középpályás és támadó is távozik. Június 30-ai lejártával Kocsis Gergő és Varga Roland is távozik az együttestől. Előbbi 2025 nyarán tért vissza Fehérvárra, ahol 25 MB2-es bajnokin és 3 MOL Magyar Kupa találkozón kapott szerepet, a bajnokságban pedig 2 gólt jegyzett. Utóbbi szintén tavaly augusztusban érkezett, 20 bajnokin 7 gólig jutott, a kupában pedig egy meccsen 2 gólt lőtt. Részletek a feol.hu-n. Július 9-ig módosíthatták a felsőoktatásba jelentkezők a megjelölt szakok sorrendjét és pótolhatták a hiányzó dokumentumokat az e-felvételi rendszerében. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki.

0: Holnap folytatódik a napos, gomoly felhős időjárás, számottevő csapadék nem valószínű. Legfeljebb egy-egy kisebb zápor északkeleten és északnyugaton alakulhat ki. Továbbra is többfelé élénk, időnként erős lesz az északnyugati szél. Napközben 26 és 34 fok közötti csúcs értékekre van kilátás.
1: Hírek a Best FM-en. Jönnek a fesztiválok, figyeljünk egymásra. Vészesen kevés a víz a tatai Öregtóban, súlyos erdőtűz pusztít Spanyolországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A fesztivál szezonban különösen fontos az óvatosság. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ arra figyelmeztet, hogy a rendezvényeken az egyik legnagyobb veszélyt a túlzott alkoholfogyasztás jelenti, mondta a rádiónknak Simics Rita, az intézmény egészségfejlesztési osztályának vezetője.
2: Nagyon hamar rossz irányba fordulhat a fesztiválozás hangulata, hogyha túltolják az alkoholfogyasztást. Az alkohol dehidratál, tehát emellé mindenképpen kell folyadékot fogyasztani, ez pedig legyen a víz. Még egy fontos kérdés van az alkohollal kapcsolatban, az alkohol és az energiaital az együtt olyan, mint hogyha gázra és fékre lépnénk együttesen, hogy nagyon kellemetlen helyzeteket tud kialakítani.
1: A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy egyedül soha ne fesztiválozzunk, figyeljünk oda egymásra, és mindig legyen feltöltve a telefonunk. Kritikusan alacsony a tatai Öregtó vízszintje. A tartós aszály és a csapadék hiány miatt a tóban jelenleg 170 cm-es a vízállás, amihez hasonló utoljára 2003-ban volt. Meleg, szeles időben naponta akár 1-2 cm-rel is csökkenhet a vízszint, ami mintegy 20 millió liter vízveszteséget jelent. Az Általéren keresztül ugyan érkezik némi vízutánpótlás, ez azonban egyelőre nem elég a helyzet érdemi javulásához. A Vármegyei Hírportál szerint a közeli Cseketó állapota még rosszabb. Vádat emeltek egy Szigetszent Miklósi férfi ellen, aki meg akarta ölni az édesanyját. A vád szerint tavaly szeptemberben többször is felhívta a lelki segélyszolgálatot, ahol közölte, fegyvert szerez, megöli az anyját, majd magával is végez. A szolgálat munkatársa igyekezett szóval tartani a férfit, miközben értesítették a rendőrséget. A többszörösen büntetett előéletű férfit néhány órán belül elfogták, az ügyben emberölés előkészülete miatt emeltek vádat. 12 ember halt meg egy nap alatt a dél-spanyolországi erdőtüzekben Andalúzia térségében. További 6 ember pedig súlyosan megégett. A hatóságok utakat zártak le, és több településről is kitelepítették a lakosságot. Spanyolországban napok óta 40 Celsius fok feletti hőség és tartós szárazság nehezíti a tűzoltók munkáját, eső pedig továbbra sem várható. Ma napos gomoly felhős időre készülhetünk, északkeleten ugyan kipattanhat egy-egy zápor vagy zivatar, de az ország nagyobb részén száraz marad az idő. Délután 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Úgy tűnik, holnap is marad a nyárias idő sok napsütéssel, de délnyugaton és északkeleten már néhol megnőhetnek a felhők, estétől pedig máshol is nő a záporok, zivatarok esélye. Vasárnap változékonyabb nap jön több felhővel, hétfőn viszont főként nyugaton ismét a napsütés kerül előtérbe.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Na lássunk neki az utolsó közös óráknak. Nekem már jó hír, hogy csak ezt az egy órát kell kibírni, mert vége van a munkaidőnek és kezdődik a hétvége, bár holnap reggel találkozunk, de viszont azoknak van egy jó hírem, hogy hamarosan jön majd az ebédszünet, addig pedig a legjobb zenéket hozom. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Itt lesz velem az Eagle Eye Cherry, a Shave Tonight-tal, a kezdés pedig a French Affair-é. Ez a Hard Goes Boom!
4: Best FM!

Best FM a legjobb zenék, elég embertelenre sikerült ez a dal, nem véletlenül, hisz az LGT embertelen dalját dolgozták át, Begijék Presser Gáborral közösen, Geszti Peti is ott van az oldalán, 2022-ben készült ez a verzió, a folytatásban pedig természetesen nosztalgiázunk a 2000-es és a 90-es évek felejthetetlen slágereivel. Előbb jön az előbbi, azaz a Eagle Eye Cherry és a Shave Tonight, ez is itt lesz velem majd, viszont a 90-es évekből most Rutícia McLean dalát indítom, ez a Someone Loves You, Honey, the best.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Stakabu és a Live It Up. Van még hátraidőnk ebből az órából, jönnek a legjobb zenék. Bekészítettem például a Westlife-ot, az Uptown Girl-lel érkeznek majd, a folytatás viszont kettő diváé. Itt lesz velem Britney Spears és Madonna, csak egy rövid szünetet tartunk, ez lesz a Me Against the Music.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: a legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt Nagy Bogi és a Maradok. Nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis érkezik Majoros Rita, ő hozza a legjobb zenéket egészen este 6 óráig, este 6 órakor pedig Night Shift Extra a mai napon, ami azt jelenti, hogy valamelyik rezidensünk fog beugrani meglepetésszerűen White Boy mellé, és éppen az a stílus fog pörögni, ami egyébként hozzá tartozik, úgyhogy erre lehet számítani, velem pedig majd holnap reggel lehet legközelebb ébredni. A mikrofonnál eddig Horváth Zoltán Hori volt, csicsekkolok, jön Fragma és a Tokaz Miracle, így utoljára a Besten. Viszhal, jó étvágyat kívánok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Ultrahangkészülékkel bővült a Szent Pantaleon Kórház diagnosztikai eszközparkja. Köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Iradása hív a biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt. Mindenkit, aki egészségesnek érzi magát, itt Dunaújvárosban is. Az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni, ezért a következő napokban különösen fontos minden önkéntes véradót segítsége. Az Országos Vérellátó Szolgálat és partnere a Magyar Vöröskereszt arra kéri a rendszeres véradókat, hogy a következő napokban szánjanak egy órát a véradásra, mert minden egyes vérkészítmény életmentő lehet. Véradásra minden egészséges, 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet, tették hozzá. Az aktuális véradási helyszínekről és időpontokról az ovs.hu/időpontfoglalás vagy a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni. Remek eredményekkel zártak a Fejér megyei sportolók az ifjúsági és U23-as kajakkenu világbajnokságon, amelyet a kanadai Halifaxban rendeztek meg. A DKS-e és a Ráczhalmásese versenyzői világbajnoki címet, bronzérmet, ezüstérmet és értékes döntős helyezést is szereztek, ismét bizonyítva, hogy a térség a magyar kajakkenu egyik meghatározó bázisa. A Dunaújvárosi DKS-e kiválósága, Bebő Klara pályafutása eddigi legnagyobb sikerét érte el. Az ifjúsági világbajnoki címet szerezve a női négyes vezér evezőseként 500 méteren olimpiai számban. Györkő Huba a férfi ifjúsági kenu 1-es 1000 méteres döntőjében olimpiai versenyszámban bronzérmet nyert. A Ráczhalmást képviselő Poszpisl Luca és Hamar Léna is kiválóan teljesített az ifjúsági kenu 2-es 500 méteres döntőben az 5.

0: helyen végeztek, majd 200 méteren világbajnoki ezüstérmet szereztek, további eredmények a FEUL oldalán. Csökkentek a kötelező gépjármű felelősségbiztosítási díjak, de a kaszkóárak emelkedtek a második negyedévben. Az egyik biztosítás közvetítő adatai szerint a KGFB átlagdíjak 12%-kal 58 000 forintra mérséklődtek, ugyanakkor a teljes körű kaszkó szerződések csaknem 213 000 forintra drágultak, ami majdnem 4%-kal több, mint az előző év hasonló időszakában. A biztosítók ajánlatai jelentős eltérést mutatnak, ezért az évforduló közelettével a Fejér vármegyeieknek is érdemes alkuszi összehasonlító oldalakon tájékozódni. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Sok napsütés várható, a kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű. Legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor, egy-egy zivatar alakulhat ki az északkeleti határnál. Többfelé élénk, néhol erős lesz majd az északnyugati szél. Reggel 9 és 17 fok várható, délután 25-31 fok közé melegszik a levegő.
1: Fordulóponthoz érhet a világ népessége, vadászgépek húznak át a főváros felett, tömegverekedésbe torkollott a családok vitája. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. 2080 körül tetőzhet a Föld népessége. A legfrissebb előrejelzések szerint ezt követően már csökkenhet a világ lakosságának száma. A holnapi népesedési világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a népesedési folyamatokra. Kovács Marcella, a Központi Statisztikai Hivatal Demográfiai Statisztikai Főosztályának vezetője rádiónknak elmondta, Magyarország népessége 1981 óta folyamatosan csökken.
2: Az idei adatok szerint 9.488.000 Magyarországnak a lakossága. Ennek a fő oka a mérsékelt és egyre csökkenő gyermekszám. A születésszámot két tényező alakítja, az, hogy mennyien vannak a gyermekvállalási korban lévő nők, és az, hogy nekik a gyermekvállalása milyen szintű. Ennek a korcsoportnak egyébként a létszáma évről évre csökken. Emellett ugye az is egy fontos tényező, hogy a nők egyre később vállalják az első gyermeküket.
1: A tiszteket avat holnap a Magyar Honvédség a budapesti Hősök terén. Az ünnepség részeként három Gripen vadászgép díszegű áthúzást hajt végre a helyszín felett. Emiatt reggel 9 és 3.4.10 között Budapest, Kecskemét és Tököl térségében a megszokottnál nagyobb zaj és hanghatásra kell számítani. A honvédség közlése szerint a repülést a vonatkozó előírások betartásával hajtják végre. Hiába rendelte házhoz a drogot, kétszer is lebukott egy kecskeméti férfi. Az ügyészség szerint a vádlott a Dark Web-en rendelt kokaint, amelyet postán küldtek volna Németországból. A küldeményt azonban az adóhatóság ellenőrei még a kézbesítés előtt lefoglalták. A férfi ezután ismét rendelt ugyanarról az oldalról, de a második csomagban lévő amfetamint is megtalálták a pénzügyőrök. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést kér a férfira. Tömegverekedésbe torkollott egy családi perpatvar Németországban. Egy szárvidéki vendéglátóhely előtt tört ki az összecsapás, miután egy 28 éves férfit többen megtámadtak. Rövid idő alatt 80-100 ember gyűlt össze, közülük egyszerre mintegy 20-an ütötték egymást az utcán. A rendőrség több mint 30 egyenruhást és kutyás egységeket is a helyszínre küldött. A súlyosan megsérült férfit kórházba vitték. A hatóságok szerint az összecsapást két család közötti vita robbanthatta ki. Ma többnyire a napsütés viszi a főszerepet, ugyanakkor az eget néhol gomoly felhők díszíthetik. Csapadékra csak északkeleten van esély, ott egy-egy zápor vagy zivatar frissítheti fel rövid időre a levegőt. A szél északnyugat felől sokfelé feltámad, délutára 24 és 31 fok közé melegszik a levegő. Holnap még sok napsütésre számíthatunk, de a nap végére mozgalmasabbá válhat az ég, és többfelé előfordulhat zápor vagy zivatar. Vasárnap felhősebb, változékonyabb idő vár ránk, még hétfőn már szárazabbra fordul az idő.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Csodás pénteket, szuper hétvégét kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, ezen a délutánon is tartsanak velem, hallgassuk együtt a legjobb zenéket, és hangolódjunk együtt a hétvégére. Jöhetnek akár programajánlatok is, majd én is hozom őket, na meg a legjobb zenéket a Best FM-en. Van-e számorózival, már nyílik is a délután, Absolutely Everybody.
3: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a Velhello pályaudvar dalát hallottuk az Enigmával, pedig mindjárt megy tovább a délután, előtte gondoltam beköszönök, és szép délutánt kívánok ismét, nagyon remélem, hogy velem töltik a következő néhány órát, és hogy eszméletlen jól fogjuk magunkat érezni, és hangolódunk a hétvégére rengeteg isteni zenével. A kedvenc időszakunk 90-es, 2000-es évek, úgyhogy hadd szóljon. Jön mindjárt a Bomban és a hétvégi királylány, de itt lesz a Destiny's Child is, most, ahogy ígértem, az Enigma viszi tovább a napot, én hamarosan hozom a napkérdését, közlekedési információkat és mindenféle érdekességeket. De előtte Return to Innocence, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is utazzunk együtt, egész délután jövök a közlekedési információkkal. Egy autó borult fel az M1-esen Hegyeshalom felé Tatabánya közelében. Az 59-es kilométernél az országhatár felé egyik sáv sem járható. A torlódás pedig már több mint 3 kilométeres, ezt írják a hallgatók. A forgalmat az 56-os kilométernél a Tatabánya óváros csomópontban le is terelik. A városon keresztül a 61-es kilométernél lévő Tatabánya centrum csomópontban már vissza lehet térni a pályára. A Budapest felé haladó átterelt sávon pedig a nézelődők okoznak több kilométeres torlódást. 0620 55 55 155, ez az SMS Viber is hívható telefonszámunk. Ide várom ma délután is az útinfókat. Ide jött az is, hogy az M1-esen szintén a főváros felé Komárom és az M0-as autóút között pedig szakaszosan torlódik a forgalom mindkét sávban. Tatabánya környékén 7 kilométeren áll a kocsisor. Így aki tehet, inkább a 48-as kilométernél található Szárliget csomópontnál hajtson fel a pályára. 0620 55 55 155, még egyszer a számunk, ha bárki tapasztal valamit az utakon, van infója, ma délután is várom. Jó utat, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pár perc és délután egy óra lesz, a legfrissebb hírek után pedig majd Whitney Houston és George Michael nyitja az órát. If I told you that...
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Most különösen fontos, hogy adjunk vért. Köszöntöm Önöket. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Híradásra hív a biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt. Mindenkit, aki egészségesnek érzi magát, itt Dunaújvárosban is. Az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni, ezért a következő napokban különösen fontos minden önkéntes véradót segítsége. Az Országos Vérellátó Szolgálat és partnere a Magyar Vöröskereszt arra kéri a rendszeres véradókat, hogy a következő napokban szánjanak egy órát a véradásra, mert minden egyes vérkészítmény életmentő lehet. Véradásra minden egészséges, 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet, tették hozzá. Az aktuális véradási helyszínekről és időpontokról az ovs.hu/időpontfoglalás vagy a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni. Új csúcstechnológiás ultrahang készülékkel bővült a Szent Pantaleon Kórház diagnosztikai eszközparkja. Az intézmény a közösségi oldalán számolt be arról, hogy megérkezett a berendezés, amely a legkorszerűbb ultrahangos megoldások közé tartozik, és a jövőben gyorsabb, pontosabb diagnózist tehet lehetővé a betegek számára. A kórház tájékoztatása szerint az új készülék mesterséges intelligencián alapuló diagnosztikai támogatással segíti az orvosok munkáját, miközben kiváló képminőséget biztosít. A három különböző vizsgáló fejnek és a könnyen mozgatható kialakításnak köszönhetően több osztályon is használható lesz, így rugalmasabban szolgálhatja a betegellátást. Ismét véradásra hív mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vöröskereszt. A biztonságos nyári ellátás érdekében naponta legalább 1600-1800 véradóra van szükség, de az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt kevesebben jelentkeztek. Minden egészséges, 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet véradásra. A helyszínekről és időpontokról a Fejér vármegyeiek is az ovs.hu vagy a véradás.hu oldalon tudnak tájékozódni. Július 1-én megkezdte szokásos nyári ellenőrzés sorozatát a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az országos akció során a revizorok turisták által kedvelt üdülőhelyeket, strandokon, illetve szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódnak. Az ellenőrzések itt Fejér vármegyében is augusztus 31-ig tartanak.

0: Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Sok napsütés várható, a kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű. Legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor, egy-egy zivatar alakulhat ki az északkeleti határnál. Többfelé élénk, néhol erős lesz majd az északnyugati szél. Reggel 9 és 17 fok várható, délután 25-31 fok közé melegszik a levegő.
1: Jön az ítélkezési szünet a bíróságokon, toplistás szökevényt fogtak el Budapesten, holnap lesz a cirkuszok éjszakája. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ítélkezési szünet jön a bíróságokon. Jövő szerdától egészen augusztus 20-áig főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat, ugyanakkor a soron kívüli ügyekben ez idő alatt is dönthetnek a bíróságok. A büntető eljárásokat az ítélkezési szünet nem érinti, és a kezelőirodák is nyitva maradnak, így az ügyfelek továbbra is intézhetik ügyeiket. A polgári ügyek többségében a szünet ideje nem számít bele az eljárási határidőkbe. Több ezer magyar cég teljesítette az első kötelező kiberbiztonsági auditot. Egy uniós szabályozás alapján több mint 2500 vállalkozásnak kellett igazolnia, hogy informatikai rendszerei megfelelnek az előírásoknak. A felügyeleti hatóság szerint az érintettek többsége időben teljesítette ezt, ugyanakkor több szervezet még a bejelentkezési kötelezettségének sem tette eleget. Az előírásokat elmulasztó cégek akár 150 millió forintos bírságot is kaphatnak. Levágta a nyomkövetőt, mégsem jutott messzire. Egy győrteleki 40 éves férfit kábítószerkereskedelem miatt ítéltek el, de megszökött a bűnügyi felügyeletből. Emiatt felkerült a rendőrség top 50-es körözési listájára. A nyomozók azonban gyorsan megtalálták, egy budapesti lakásban húzta meg magát. A szökevényt végül elfogták, fogolyszökés miatt is eljárás indult ellene. Holnap lesz a cirkuszok éjszakája, amely idén is különleges produkciókkal várja a közönséget. A cirkusz reneszánszát éli, egyre népszerűbb a családok és a fiatalok körében is, mondta a rádiónknak Fekete Péter, a Fővárosi Nagy Cirkusz főigazgatója.
2: Az összes cirkusz megmutatja, amit csak tud. Feltupírozza, felturbózza, felerősíti a meglévő műsorát, és egy egész éjszakán áttartó műsorra várja a közönséget, amely valódi ünneppé varázsolja ezt a napot. Az emberi erővel megvalósítható csoda, amit a cirkusz tud nyújtani, ahol legyőzzük a gravitációt, ahol átmegyünk a kötélen, ahol megtartjuk egymást a levegőbe, emberi kézzel hajtjuk végre, és talán ettől leválott a cirkuszművészet az elmúlt időszakban ilyen trendivé.
1: Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma napos gomoly felhős időre készülhetünk, északkeleten ugyan kipattahat egy-egy zápor vagy zivatar, de az ország nagyobb részén száraz marad az idő. Délután 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Úgy tűnik, holnap is marad a nyárias idő sok napsütéssel, de délnyugaton és északkeleten már néhol megnőhetnek a felhők, estétől pedig máshol is nő a záporok, zivatarok esélye. Vasárnap változékonyabb nap jön több felhővel, hétfőn viszont főként nyugaton ismét a napsütés kerül előtérbe.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Egy óra után is izgalmas slágerek és egyszerűen jó kis hétvégi hangulat. Itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Mindjárt jön a Brand New Heavies és a Sometimes. Alexandra Burke is a Bad Boys-al, na meg Floridával. Jön a Daft Punk, Mark Ronson és Amy Winehouse, most pedig egy újabb duett, Whitney Houston és George Michael dala. If I Told You That. Szép napot! Best FM.

értelme. Csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se cseng, miért tiltottál le?

0: Best FM a legjobb zenék. Kaptam egy információt Anditól, hogy a Budaörsi úton a Bakcsomópontnál baleset történt Budapesten, úgyhogy ott van egy kisebb dugó, ami hát talán most van még kialakulóban. Egy autó borult fel az M1-esen Hegyeshalom felé, ezt korábban kaptam. Tatabánya közelében az 59-es kilométernél az országhatár felé egyik sáv sem járható, a torlódás pedig legalább 3 kilométeres. A forgalmat az 56-os kilométernél a Tatabánya Óváros csomópontban le is terelik. A városon keresztül a 61-es kilométernél lévő Tatabánya Centrum csomópontban már vissza lehet térni a pályára. A Budapest felé haladó átterelt sávon pedig a nézelődők okoznak több kilométeres torlódást. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom még az útinfókat. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 30 50.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek fel.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Mindjárt 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, de előtte még Rúzsa Magdi szerelem dalával lezártuk ezt az órát. Cseri a Kóa pedig nyitja majd a következőt. Itt lesz a Fight for this Love. És zenél majd a Compact Disco és a Hősökkel. Jön a Minden rendben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Most különösen fontos, hogy adjunk vért. Köszöntöm Önöket. Az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Iradása hív a biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt mindenkit, aki egészségesnek érzi magát, itt Dunaújvárosban is. Az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni, ezért a következő napokban különösen fontos minden önkéntes véradót segítsége. Az Országos Vérellátó Szolgálat és partnere a Magyar Vörös Kereszt arra kéri a rendszeres véradókat, hogy a következő napokban szánjanak egy órát a viradásra, mert minden egyes vérkészítmény életmentő lehet. Viradásra minden egészséges, 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet, tették hozzá. Az aktuális viradási helyszínekről és időpontokról az ovs.hu/időpontfoglalás vagy a viradás.hu oldalon lehet tájékozódni. Két érzékeny veszteség is érte székesfehérvári klubot. A Videóton FC Fehérvár hivatalos honlapján megjelent közleményből kiderül, rutinos középpályás és támadó is távozik. Június 30-ai lejártával Kocsis Gergő és Varga Roland is távozik az együttestől. Előbbi 2025 nyarán tért vissza Fehérvárra, ahol 25 MB2-es bajnokin és 3 MOL Magyar Kupa találkozón kapott szerepet, a bajnokságban pedig 2 gólt jegyzett. Utóbbi szintén tavaly augusztusban érkezett, 20 bajnokin 7 gólig jutott, a kupában pedig egy meccsen 2 gólt lőtt, részletek a feol.hu-n. Ismét véradásra hív mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. A biztonságos nyári ellátás érdekében naponta legalább 1600-1800 véradóra van szükség, de az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt kevesebben jelentkeztek. Minden egészséges, 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet viradásra. A helyszínekről és időpontokról a Fejér vármegyeiek is az ovs.hu vagy a viradás.hu oldalon tudnak tájékozódni. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a Nébik kertművelő programja új víztudatos kertészkedés című kisokossal segíti a hobbi és balkon kertészeteket. A tematikus összefoglaló közérthető gyakorlati tanácsokkal mutatja be, hogyan lehet a kertek vízigényét csökkenteni, a csapadékot hatékonyabban hasznosítani, valamint a növényeket felkészíteni az egyre gyakoribb aszályos időszakokra. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Sok napsütés várható, a kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű. Legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor, egy-egy zivatar alakulhat ki az északkeleti határnál. Többfelé élénk, néhol erős lesz majd az északnyugati szél. Reggel 9 és 17 fok várható, délután 25-31 fok közé melegszik a levegő.

0: Nek a fesztiválok, figyeljünk egymásra. Öt ügyben tett feljelentést a miniszterelnökség, lassan kiszáradt Franciaország leghosszabb folyója. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A fesztivál szezonban különösen fontos az óvatosság. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ arra figyelmeztet, hogy a rendezvényeken az egyik legnagyobb veszélyt a túlzott alkoholfogyasztás jelenti, mondta rádiónknak Simics Rita, az intézmény egészségfejlesztési osztályának vezetője.
1: Nagyon hamar rossz irányba fordulhat a fesztiválozás hangulata, hogyha túltolják az alkoholfogyasztást. Az alkohol dehidratál, tehát emellé mindenképpen kell folyadékot fogyasztani, ez pedig legyen a víz. Még egy fontos kérdés van az alkohollal kapcsolatban, az alkohol és az energiaital az együtt olyan, mint hogyha gázra és fékre lépnénk együttesen, hogy nagyon kellemetlen helyzeteket tud kialakítani.
0: A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy egyedül soha ne fesztiválozzunk, figyeljünk oda egymásra, és mindig legyen feltöltve a telefonunk. Összesen 106 milliárd forintos feltételezett károkozás miatt tett feljelentést a miniszterelnökség. A tárca közlése szerint a korábbi kormányzati iratok átvilágítása során öt ügyben találtak olyan szerződéseket és kifizetéseket, amelyek szerintük bűncselekmény gyanúját vetik fel. Az érintett ügyek között civil szervezetek támogatásai, médiaszerződések, valamint informatikai és egyházi beruházások is szerepelnek. Az ügyek kivizsgálása a hatóságok feladata lesz. Letartóztattak egy doktornőt, aki megölhetett egy embert a budapesti Szent János kórházban. A rendőrség a távirati iroda megkeresésére közölte, a 32 éves nőt egy feljelentés alapján folyó nyomozásban hallgatták ki gyanúsítottként, majd őrizetbe vették. A bíróság elrendelte letartóztatását. A tények információi szerint a nő korábban a Szent János kórházban dolgozott, az intézmény azonban közölte, hogy már nem áll náluk alkalmazásban. Lassan homokzátonnyá válik Franciaország leghosszabb folyója. A tartós hőség és az aszály miatt a Loire egyes szakaszain már homokpadok bukkantak elő, helyenként pedig alig maradt víz a mederben. Több térségben vízkorlátozást vezettek be, a lakosságot pedig arra kérik, hogy csak a legszükségesebb célokra használják a vezetékes vizet. A hőség miatt az elmúlt hetekben több helyen erdőtüzek is pusztítottak Franciaországban. Ma többnyire a napsütés viszi a főszerepet, ugyanakkor az eget néhol gomoly felhők díszíthetik. Csapadékra csak északkeleten van esély, ott egy-egy zápor vagy zivatar frissítheti fel rövid időre a levegőt. A szél északnyugat felől sokfelé feltámad, délutára 24 és 31 fok közé melegszik a levegő. Holnap még sok napsütésre számíthatunk, de a nap végére mozgalmasabbá válhat az ég, és többfelé előfordulhat zápor vagy zivatar. Vasárnap felhősebb, változékonyabb idő vár ránk, még hétfőn már szárazabbra fordul az idő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után járunk, lassan 5 perccel megy tovább a jó hangulatú délután és a hétvégére hangolódás, így pénteken 2 óra után. Én Majoros Rita vagyok, ez a Best FM, ahol mindjárt Fatboy Slim zene, jön a Rockefeller Skank, de itt lesz Szakács Gergő, jön a Cégdet, Segi, most pedig Sherry a Kollal indul az óra, jön egy táncolós dal, ez a Fight for This Love.
2: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out.

Best FM a legjobb zenék. Szakács Gergő, van-e még dala után bedobom a napkérdését? Arra gondoltam, hogy így péntek délután tényleg egy ilyen nagyon könnyed témát hozom. Sőt, szerintem még mosolyogni is fogunk rajta. Legalábbis itt a kollégáknak már feltettük a kérdést, vagy feltettem a kérdést, és egész jó kis válaszok születtek. Szóval, mi az a mondat, vagy mik azok a mondatok, amiket hallottunk gyerekként anyutól, aputól, és most mi is használjuk őket. Pedig esetleg azt mondtuk, hogy na hát én ezt soha nem fogom mondani. 0620 55 55 155. Ide jöhetnek ezek az ikonikus mondatok, de ott vagyunk a Facebookon is, az Instagramon is. Várom a válaszokat, várom a kommenteket. Mik azok a mondatok, amiket gyerekként hallottunk a szüleinktől, ma pedig mi is használjuk őket. Na, várom a válaszokat, mellé segít hozom, jön az Angel, de itt lesz majd a Kowalski meg a Vega is. Előttük még jön a Take That, akik éppen a napokban fejezték be legutóbbi angliai turnéjukat. Színpadra állították a cirkuszt, amivel jó pár évvel ezelőtt már turnéztak és koncerteztek, és úgy érezték, hogy ezt most újra még meg kell valósítaniuk, és el tudtak szökni egy kicsit a cirkusszal. Állítólag frenetikus volt, én csak egy-két ismerősömet láttam posztolni erről a turnéról és koncertekről, de hát frenetikus volt videón keresztül is, úgyhogy élőben is gyanítom, hogy az volt. Sajnos ezt a cirkuszt már nem láthatjuk, mert hogy ezzel már nem fognak turnézni, viszont a jó hír az, hogy állítólag új albumon dolgoznak. Úgyhogy amíg arra várunk, hallgatjuk a régi klasszikusokat. Take That, Relight My Fire, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ancsától kaptam egy üzenetet a Könyves Kálmán körútról, hogy baleset történt a Népligetnél, úgyhogy ott kell némi fennakadásra és egy kisebb dugóra számítani. Korábban egy autó ütközött kamionnal az M1-esen, innen is hozok egy hírt, Hegyeshalom felé Tatabánya közelében. Az 59-es kilométernél az országhatár felé megszűnt a korlátozás, azonban a torlódás még így is több mint 7 kilométeres. A Budapest felé haladó átterelt sávon pedig a nézelődők miatt van több kilométeres torlódás, úgyhogy erre figyelni kell. Az M1-es autópálya ellenkező főváros felé vezető oldalán Komárom és az M0-ás autóút közötti szakaszon is torlódik a forgalom mindkét sávban. Az M7-esen Budapest felé is baleset történt Érdnél, a 19-es kilométernél a belső sáv zárva, a torlódás itt is több kilométeres, de ha már M7-es, akkor egyébként a Balaton felé tartó forgalom is hát eléggé sűrű, Budaörstől egészen Székesfehérvárig torlódás van. Köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is. 0620 55 55 155. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: a 93.1 Best FM-en.
1: Ultrahangkészülékkel bővült a Szent Pantaleon Kórház diagnosztikai eszközparkja. Köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Új csúcstechnológiás ultrahangkészülékkel bővült a Szent Pantaleon Kórház diagnosztikai eszközparkja. Az intézmény a közösségi oldalán számolt be arról, hogy megérkezett a berendezés, amely a legkorszerűbb ultrahangos megoldások közé tartozik, és a jövőben gyorsabb, pontosabb diagnózist tehet lehetővé a betegek számára. A kórház tájékoztatása szerint az új készülék mesterséges intelligencián alapuló diagnosztikai támogatással segíti az orvosok munkáját, miközben kiváló képminőséget biztosít. A három különböző vizsgáló fejnek és a könnyen mozgatható kialakításnak köszönhetően több osztályon is használható lesz, így rugalmasabban szolgálhatja a betegellátást. Remek eredményekkel zártak a Fejér megyei sportolók az ifjúsági és U23-as kajakkenu világbajnokságon, amelyet a kanadai Halifaxban rendeztek meg. A DKS-e és a Ráczhalmásese versenyzői világbajnoki címet, bronzérmet, ezüstérmet és értékes döntős helyezést is szereztek, ismét bizonyítva, hogy a térség a magyar kajakkenu egyik meghatározó bázisa. A dunaújvárosi DKS-e kiválósága, Bebő Klara pályafutása eddigi legnagyobb sikerét érte el. Az ifjúsági világbajnoki címet szerezve a női négyes vezér evezőseként 500 méteren olimpiai számban. Györkő Huba a férfi ifjúsági kenu egyes 1000 méteres döntőjében olimpiai versenyszámban bronzérmet nyert. A Ráczhalmást képviselő Poszpisl Luca és Hamar Léna is kiválóan teljesített az ifjúsági kenu 2-es 500 méteres döntőben. Az 5. helyen végeztek, majd 200 méteren világbajnoki ezüstérmet szereztek. További eredmények a FEUL oldalán. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a Nébih kertművelő programja új víztudatos kertészkedés című kisokossal segíti a hobbi és a balkon kertészeteket. A tematikus összefoglaló közérthető gyakorlati tanácsokkal mutatja be, hogyan lehet a kertek vízigényét csökkenteni, a csapadékot hatékonyabban hasznosítani, valamint a növényeket felkészíteni az egyre gyakoribb aszályos időszakokra. Július 1-én megkezdte szokásos nyári ellenőrzés sorozatát a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az országos akció során a revizorok turisták által kedvelt üdülőhelyeket, strandokon, illetve szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódnak. Az ellenőrzések itt Fejér vármegyében is augusztus 31-ig tartanak. Holnap folytatódik a napos, gomoly felhős időjárás, számottevő csapadék nem valószínű. Legfeljebb egy-egy kisebb zápor északkeleten és északnyugaton alakulhat ki. Továbbra is többfelé élénk, időnként erős lesz az északnyugati szél. Napközben 26 és 34 fok közötti csúcs értékekre van kilátás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Pörgetjük együtt a jó zenéket itt a 93.1 Best FM-en 3,5 órán keresztül. Innentől kezdve dunaújvárosi hallgatók, szeretettel köszöntök mindenkit. Ez már a péntek délutánunk kellős közepe, és ennek tudunk örülni a legtöbben. A mikrofon mögött Molek Csongor, Jennifer Lopez énekel, és szól tőle a Get Right című dal.
0: 93.1 Best FM.

93.1 Best FM, a legjobb zenék, már csak amiatt is ünnepelhetünk a legtöbben, hogy péntek van, és ez már a délután. Üdv mindenkinek, a nevem Oleg Csongor, július 10-e van már, Bekény, Amália, Urrik és Engelbert napja. Nekik boldog névnapot, aki egyéb okból ünnepel, Isten éltesse nagyon sokáig Dunaújvárosban is a vonzás körzetben. Nézzünk olyan eseményeket, amelyek ma történtek. Például 64 esztendeje fellőtték az első amerikai távközlési műholdat. Létrejött a televíziós közvetítés az USA és Nagy-Britannia között. És 248 éve 16. Lajos hadat üzent Angliának, ezzel támogatta az amerikai forradalmat. Híres emberek, akik július 10-én születtek, 517 éve látott napvilágot Calvin János, francia származású svájci reformátor, keresztény tudós. És 170 éve született Nikola Tesla, a váltóáramrendszer feltalálója. Isten éltesse az ünneplő hallgatókat nagyon sokáig Dunaújvárosban. Ernest Eiza énekel most, és szól a One Day in Your Life.

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világunk.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: derül.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en balesetmentes kilométereket a közlekedőknek, dunaújvárosi autósok, elég nagy a forgalom így péntek délután városon belül, és persze a környékünkön is, ráadásul munkálatokat végeznek. Például a 62-115-ösön Nagyvenyi Mélykútpuszta Kisvenyi bekötő útról van szó, a 0-9-es kilométer között útszűkületre kell számítani. Aztán az 51-esen kátyúzási munkák miatt lassabb lehet a haladás a 60-as kilométer környékén, Budapest-Baja-Herceg-Szentomásodrendű főúton, és az 51-esen a 72-es-76-os kilométer között is mindkét irányban lassabb a haladás, de itt közműépítési munkálatokról van szó. Kérem jelezzék, ha lenne egyéb tapasztalat. 30-as-74-74-777. Továbbra is ez a telefonszámunk, előre is köszi szépen. Maxi Priest felvételét játszom most a Best FM-en, a Close to You című sláge.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 93 egy Best FM-en pörögnek a legjobb zenék. Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. A mikrofon mögött Molek Csongor, Dunai Veres és a térség. A következő két óra is a miénk. És a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb slágereivel jelentkezem. Igen friss a következő dal egyébként. Ed Sheeran indítja az órát. Meghallgatjuk a Bad Habits című felvételt.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
2: Reklámot hallottak.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: Sok napsütés várható, egy-egy jelentéktelen zápor még kialakulhat. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Media hírei következnek.
6: Minden eddiginél nagyobb vízi közműfejlesztési programot hirdet a kormány az elöregedett hálózat megújítására. A fejlesztéssel csökken a vízveszteség, és hosszabb távon biztosítható lesz a fenntartható vízgazdálkodás. A cél a vízmegtartás, a tározók fejlesztése, az öntözési rendszerek korszerűsítése. Útfelújítás miatt megváltozott a forgalmi rend a 9. kerületi Mester utcában. Július 10-e péntektől nem lehet behajtani a Haller utca felől a Ferenc körút irányába, közölte a BKK. A Kereszt utcák felől is be lehet hajtani a Mester utcába, a célforgalom pedig továbbra is biztosított. A munkák idején az érintett útszakaszokon 30 km/h sebességkorlátozás van érvényben. Ma kezdődik a háromnapos magyarföldi Fatemplom Fesztivál. Az érdeklődőket zenei és szakrális programokkal egyaránt várják a Zalai faluban. Lesz jazz, komoly zene, prózai előadás és népzene is.
5: Az aratás miatt több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatunk a közutakon. A nagyméretű, lassú munkagépek mögött feltorlódhat a forgalom, előzni viszont csak óvatosan, jól belátható útszakaszokon, nagy oldaltávolságot tartva lehet azokat, hívta fel a figyelmet az Országos Balesetmegelőzési Bizottság. Arra is figyelmeztetnek, hogy a mezőgazdasági járművek jelzőfényei nem lehetnek takarásban, a kombájnokról pedig le kell szerelni a vágóasztalt. Már a MÁV Plus alkalmazásban is elérhetők a vonatinfó adatai. A vonatok, a hévek és a tram train járatok mellett a helyközi autóbuszok valós idejű késési adatai is megjelennek. A néhány hét alatt összerakott rendszer többet tud, mint a tavaly nyáron az elődje által betiltott információs rendszer. Afrikai dobritmusok, francia sanzon, marokkói világzene, utcajátékok és gasztronómiai különlegességek várják az érdeklődőket július 11-én a francia intézet hagyományos utcabáján. A francia nemzeti ünnep július 14-e alkalmából rendezett ingyenes esemény idén is egész estés kulturális fesztivállá alakítja a Dunapartot. Az épület előtti térre szervezett rendezvényen a sokszínűséget állítják a középpontba, ahol a francia kultúra más frankofon országok hagyományaival találkozik. A programok július 11-én 17 órakor kezdődnek. Híreink végén az időjárásról. Gomoly felhős napos idő várható. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. Északkeleten nem zárható ki zápor, zivatar. A csúcsérték 24 és 31 fok között alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Itt maradtunk a 93 egy Best FM-en, Dunaújvárosi hallgatók, aki velünk tart a környékről, őket is nagy szeretettel köszöntöm, főleg ha esetleg

0: csatlakoztak hozzánk. Mi 2 órát lepörgetünk. A mikrofon mögött hol egy Csongor, és remélem lazulós eddig a péntek délután. Egy sírennel kezdünk, meghallgatjuk a Bad Habits című dalt.
1: 93.1 Best FM. A

93.1 Best FM, a legjobb zenék, tartalmas péntek délutánt kívánok mindenkinek. Én Molek Csongor vagyok, és időjárásról még nem beszéltünk, megnézzük, hogy hétvégén mi vár ránk itt a mi tájegységünkön. De hát folytatódik a napos időjárás szombaton is. Szerencsére gomoly felhők azért takarhatják majd a napsütést, viszont számottevő csapadék továbbra sem valószínű. Többfelé élénk, időnként erős lesz még mindig az északnyugati a szél, és olyan 26-33 fok körül simán mérünk majd délután a legmelegebb órákban, reggel pedig kapjuk ezt a szokásos 14-19 fokos értéket. Csökkent a pollenterhelés, már a tegnapi nap folyamán is említettem, hogy kizárólag a gombák pollen koncentrációja lehet magas tartományban, a többi növény pollen szintje alacsony, és komolyabb tüneteket az allergiás hallgatóknál szerencsére már nem okoz. Mindenkinek fontos odafigyelni a folyadékbevitelre, és nem feltétlenül kell azt megvárni, hogy szomjasak legyünk. Igyanak vízből és ásványvízből eleget, kedves hallgatók! A Black Machine-től szól most a Jazz Machine című felvétel.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
1: Bánatos baladáktól tajtékzik a tenger, szomorú éjszakák után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult,

0: üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szerepet,
1: a lényeg a szerepet, élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, hány magad maradsz is,
1: lesz még valaki, élvezd!
0: Ha minnak látszik, ami marad itt, ne gondolkodj!

0: a veszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Nem vedd magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: Nem.
1: Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék, Dunai Veres és a térség, Hagyd otthon az unokád címmel szervez színes és változatos műsorral tarkított nyugdíjas találkozót a város önkormányzata. Mivel a kezdeményezésnek igen szép sikere volt, így nyilvánvaló, hogy folytatják. Az összetartás helyszíne a Kalandpark lesz majd július 25-én szombaton. És elég komoly a kínálat, ami a programokat illeti, 9-től lesz majd a megnyitó és amatőr fellépők mutatkoznak be. Aztán déltől élvezhetik majd Boros Mária énekes előadását, 13 órától jó ebédhez szól a nóta, délután 3-tól Isti Pislager énekes koncertjét élvezhetik. A helyszínen egyébként több büfé étel és ital kínálatából lehet majd válogatni a vendégeknek, parkolás pedig a sportcsarnok bejárata előtt lesz lehetséges. Ingyenes a belépés, kedves hallgatók! Minden lényegi információ és program fent van a plakáton is, a dunaiváros.com hírportál aktuális cikkében. Az Alien Setni következik az előadók listájából, a felvétel pedig nem más, mint a Respect.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Maradtam a stúdióban, itt a 93.1 Best FM-en, még pénteken az útja közös óránkat beindítjuk.

0: telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 30 50.
1: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Sok napsütés várható, egy-egy jelentéktelen zápor még kialakulhat. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Folytatódik a kórházak 3,6 milliárdos keretű klímaprogramja. 13 új helyszínen is megújítják a klímarendszereket. 6 helyen már elvégezték a munkálatokat, 8-nál az átadás átvétel is megtörtént. 18 intézményben még zajlanak a fejlesztések, ebből 7 helyen az eredeti tervnél több mindent végeznek el, emiatt tovább tartanak a munkálatok. Letartóztattak egy drogdillert a fővárosban. Elfogásakor kokaint találtak nála. A lakásában tartott házkutatáson pedig több mint 5 kg amfetamint, kokaint és más kábítószert foglaltak le. A férfi több ügyfelét is gyanúsítottként hallgatták ki, miután pozitív lett a gyors tesztjük, és otthonukban kábítószert is találtak a nyomozók. A fogás 30 milliós. Kényszerleszállást hajtott végre a görög légierő F-16-os vadászgépe, mert a gyakorlatozás közben kigyulladt a hajtóműve. A pilóta a meghibásodást követően a jontengeri Zakynthos szigetén lévő repülőtéren a futómű kiengedése nélkül ért földet, majd több méteren át csúszott a kifutópályán. A surlódás miatti újabb tüzet a reptér tűzoltói hamar eloltották. Az eset miatt ideiglenesen felfüggesztették a légiforgalmat a Zakynthoszi repülőtéren. A baleset pontos okát vizsgálják.
3: Afrikai dobritmusok, francia sanzon, marokkói világzene, utcajátékok és gasztronómiai különlegességek várják az érdeklődőket július 11-én a Francia Intézet hagyományos utcabáján. A francia nemzeti ünnep július 14-e alkalmából rendezett ingyenes esemény idén is egész estés kulturális fesztivállá alakítja a Dunapartot. Az épület előtti térre szervezett rendezvényen a sokszínűséget állítják a középpontba, ahol a francia kultúra más frankofon országok hagyományaival találkozik. A programok július 11-én 17 órakor kezdődnek. A Kőszegi Várszínház idei 45. évadában 35 színházi előadással, 5 saját bemutatóval, több mint 50 programmal készül. Megrendezik az 5. közjátékfesztivált is. A Kőszegi Várszínház idén is átadja a Hollósi Frigyes díjat, amelyet 2022-ben alapított, ezzel is emléket állítva a nagyszerű színművésznek, aki 17 nyáron át játszott Kőszegen. A díj Trifusz Péter képzőművész alkotása, odaítéléséről a közönség szavaz.
2: Híreink végén az időjárásról. Gomoly felhős napos idő várható. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. Északkeleten nem zárható ki zápor, zivatar. A csúcsérték 24 és 31 fok között alakul.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Ultrahangkészülékkel bővült a Szent Pantaleon Kórház diagnosztikai eszközparkja. Köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Új csúcstechnológiás ultrahangkészülékkel bővült a Szent Pantaleon Kórház diagnosztikai eszközparkja. Az intézmény a közösségi oldalán számolt be arról, hogy megérkezett a berendezés, amely a legkorszerűbb ultrahangos megoldások közé tartozik, és a jövőben gyorsabb, pontosabb diagnózist tehet lehetővé a betegek számára. A kórház tájékoztatása szerint az új készülék mesterséges intelligencián alapuló diagnosztikai támogatással segíti az orvosok munkáját, miközben kiváló képminőséget biztosít. A három különböző vizsgáló fejnek és a könnyen mozgatható kialakításnak köszönhetően több osztályon is használható lesz, így rugalmasabban szolgálhatja a betegellátást. Remek eredményekkel zártak a Fejér megyei sportolók az ifjúsági és U23-as kajakkenu világbajnokságon, amelyet a kanadai Halifaxban rendeztek meg. A DKS-e és a Ráczhalmársese versenyzői világbajnoki címet, bronzérmet, ezüstérmet és értékes döntős helyezést is szereztek, ismét bizonyítva, hogy a térség a magyar kajakkenu egyik meghatározó bázisa. A dunaújvárosi DKS-e kiválósága, Bevő Klara pályafutása eddigi legnagyobb sikerét érte el. Az ifjúsági világbajnoki címet szerezve a női négyes vezér evezőseként 500 méteren olimpiai számban. Györkő Huba a férfi ifjúsági kenu egyes 1000 méteres döntőjében olimpiai versenyszámban bronzérmet.

0: nyert. A rátszalmás képviselő Pospisl Luca és Hamar Léna is kiválóan teljesített az ifjúsági Kenu 2-es 500 méteres döntőben. Az 5. helyen végeztek, majd 200 méteren világbajnoki ezüstérmet szereztek. További eredmények a FEUL oldalán. Jó, ha tudják a dunaújvárosiak is, hogy augusztus 3-ától érvényüket vesztik a régi könyvformátumú személyi igazolványok. Érdemes tehát időben ellenőrizni az okmányokat. Fontos tudni, hogy az érintettek nem kapnak külön értesítést a lejáratról. Az új személyi igazolvány bármelyik kormányablakban igényelhető személyes ügyintézéssel. A 70. életévüket betöltött állampolgárok számára az állandó személyi azonosító igazolvány kiállítása díjmentes. Azoknak, akik egészségügyi okból nem tudnak személyesen megjelenni a kormányablakban, lehetőségük van segítséget kérni. Megfelelő igazolás esetén a kormányhivatal munkatársai segítenek megszervezni a mobil ügyintézést. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Sok napsütés várható, a kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű. Legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor, egy-egy zivatar alakulhat ki az északkeleti határnál. Többfelé élénk, néhol erős lesz majd az északnyugati szél. Reggel 9 és 17 fok várható, délután 25-31 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kellemes délután péntekre mindenkinek. Már ideértünk a késő délutánhoz, dunaui városi hallgatók, és még az utcsó közös óránkat beindítjuk másodperceken belül. Én Molek Csongor vagyok, aki új nálunk, ős jó helyen van, szeretettel köszöntöm. A Dark Souls nagy slágerit játszom, ez a Barbara Streisand című felvétel.
2: 93.1 Best FM.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en mindenkinek jó utat, aki vezet éppen, balesetmentes kilométereket kívánok. Említettem már az 51-est, Budapest-Baja-Herceg-Szent Tomás rendű főutat. A 70-es és a 80-as kilométer között még július végéig mindkét irányban lassabb a haladás, tudják, közműépítési munkálatok miatt. És szintén közműépítési munkákat végeznek a hozzáértők az Újsolti bekötő úton, az 52-124-esen rögtön az elején, a 0-as kilométernél. Jelezzék kérem, ha van egyéb közlekedési info. 30-as 74 74 777, ez a telefonszámunk. Előre is köszi szépen. Most énekel egyet Sheryl Crow, és szól az All I Wanna Do című slágere itt a Best FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Volt azért picit hűvösebb is az előző napokban, kedves hallgatók. Ennek ellenére a tartós csapadék hiány, valamint a szeles idő miatt érvényben maradt az egész országra kiterjesztett tűzgyújtási tilalom. Nagyon fontos az elővigyázatosság, és persze az, hogy mindenki tartsa be az előírásokat. A rendelkezés értelmében változatlanul tilos tüzet gyújtani a belterületi és külterületi erdőkben, azok 200 méteres körzetében. Tiltott a tűzgyújtás a vasút és közútmenti fásításokban és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, és a rendelkezés kiterjed a kijelölt tűzrakó helyekre is. Természetesen a parlag és gazégetés sem engedélyezett. Ugyanakkor kerti grillezésre, bográcsozásra van lehetőség, viszont fontos, hogy mindig legyen helyben a tűzoltására alkalmas kéziszerszám, és a tüzet egy pillanatra sem szabad felügyelet nélkül hagyni. Ott vannak a további részletek a dunaiváros.com hírportál aktuális cikkében. Egy Black Eyed Peas sláger következik a Besten, meghallgatjuk a Don't Lie című dalt. Yeah.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Pénz, karrier, siker, álmok.

Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék. A búcsúdalom ma, így péntekre, kedves hallgatók, Meredith Brooks-tól a Beach című felvétel. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, találkozunk hétvégén is, ha velünk tartanak. Ha mégsem, akkor azoknak a hallgatóknak kívánok tartalmas és pihentető hétvégét, meg mindenkinek egyébként. Holnap délután 3-tól jelentkezem majd, a legjobb zenékkel szokás szerint, és hasznos érdekes infókkal. Molek Csongort hallották, minden jót!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Ultrahangkészülékkel bővült a Szent Pantaleon Kórház diagnosztikai eszközparkja. Köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Új csúcstechnológiás ultrahangkészülékkel bővült a Szent Pantaleon Kórház diagnosztikai eszközparkja. Az intézmény a közösségi oldalán számolt be arról, hogy megérkezett a berendezés, amely a legkorszerűbb ultrahangos megoldások közé tartozik, és a jövőben gyorsabb, pontosabb diagnózist tehet lehetővé a betegek számára. A kórház tájékoztatása szerint az új készülék mesterséges intelligencián alapuló diagnosztikai támogatással segíti az orvosok munkáját, miközben kiváló képminőséget biztosít. A három különböző vizsgáló fejnek és a könnyen mozgatható kialakításnak köszönhetően több osztályon is használható lesz, így rugalmasabban szolgálhatja a betegellátást. Két érzékeny veszteség is érte székesfehérvári klubot. A Videóton FC Fehérvár hivatalos honlapján megjelent közleményből kiderül, rutinos középpályás és támadó is távozik. Június 30-ai lejártával Kocsis Gergő és Varga Roland is távozik az együttestől. Előbbi 2025 nyarán tér vissza Fehérvárra, ahol 25 MB2-es bajnokin és 3 MOL Magyar Kupa találkozón kapott szerepet, a bajnokságban pedig 2 gólt jegyzett. Utóbbi szintén tavaly augusztusban érkezett, 20 bajnokin 7 gólig jutott, a kupában pedig egy meccsen 2 gólt lőtt, részletek a feol.hu-n. Elindult a jubileumi EFOT 50, amely búcsúzik a Velencei-tó partjáról. A következő 10 évben Esztergom ad otthont a rendezvénynek. A fiatalok már alig várták a startot, ám mielőtt belevetnék magukat az őrületbe, érdemes megfogadni néhány biztonsági tanácsot, a veszély ott leselkedik. A rendőrség legfontosabb tanácsai, hogy a fesztivál valóban csak a jó élményekről szóljon, hogy a nagy melegben figyeljünk a megfelelő folyadékbevitelre és csak mértékkel fogyasszunk alkoholt. A társasággal érkezünk, beszéljük meg előre a találkozási pontot arra az esetre, ha elszakadnánk egymástól, és ne fogadjunk el ismeretlentől italt vagy más szert, és a saját italunkat se hagyjuk felügyelet nélkül. További hasznos tanácsok a feol.hu-n. Jó, ha tudják a Fehérvár megyeiek is, hogy a Nébik kertművelő programja új víztudatos kertészkedés című kisokossal segíti a hobbi és a balkon kertészeteket. A tematikus összefoglaló közérthető gyakorlati tanácsokkal mutatja be, hogyan lehet a kertek vízigényét csökkenteni, a csapadékot hatékonyabban hasznosítani, valamint a növényeket felkészíteni az egyre gyakoribb aszályos időszakokra. Holnap folytatódik a napos, gomoly felhős időjárás, számottevő csapadék nem valószínű. Legfeljebb egy-egy kisebb zápor északkeleten és északnyugaton alakulhat ki. Továbbra is többfelé élénk, időnként erős lesz az északnyugati szél. Napközben 26 és 34 fok közötti csúcs értékekre van kilátás.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Rendőrök védik majd a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetőit. Újabb lélektani határ alatt az ország lélekszáma. A gripenek is parádéznak holnap Budapesten az altisztavatáson. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. A kormány benyújtotta az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. Eszerint a szervezet minden szükséges költségvetési forrást és jogi felhatalmazást megkap munkájához, amit a kormánytól függetlenül végez, csak a parlamentnek kell beszámolni.

0: Kovács Marcell, a Központi Statisztikai Hivatal Demográfiai Statisztikai Főosztályának vezetője.
1: 9.488.000 Magyarországnak a lakossága. Ennek a fő oka a mérsékelt és egyre csökkenő gyermekszám. A gyermekvállalási korban lévő nők száma évről évre csökken. A nők egyre később vállalják az első gyermeküket. Most már 29,5 év ez az életkor.
0: Altiszteket avat holnap a Magyar Honvédség. Minden eddiginél többen, csaknem 500-an tesznek ünnepélyes esküt Budapesten a Hősök terén. 9 órakor kezdődik a nyilvános ünnepség, amelyet légi tisztelgés kísér. Úgynevezett díszelgő áthúzást hajtanak végre a helyszín felett a légierő gripenjei és helikopterei. Az altisztavatás után az érdeklődők megnézhetik a Honvédség új eszközparkjának jó néhány darabját, például a Gidrán páncélozott járművet és a Leopárd harckocsit is. Régi szenvedélyével új szerepkörben mutatkozik be Anthony Hopkins, a 88 éves Oscar-díjas színész saját zeneműveiből készített albumot augusztusban jelenik meg. Az első kislemezből ízelítő már elérhető. A filmes legenda elmondta, egész életében komponált, több darabját még kezdő színészként alkotta. Éjszaka derült lesz az ég, délnyugaton és északkeleten egy-egy záporral 10-16 fok valószínű hajnalban. Sok napsütést ígér a szombat, de azért felhők is lesznek az égen. Legfeljebb jelentéktelen záporok zavarhatják meg a 28-33 fokos csúcsot. A meteorológusok legfrissebb előrejelzése szerint a vasárnap is hasonló időt hozhat országszerte. Talán már több felhővel és több felé lehet egy-egy zápor. 30 fok körül alakulnak majd a maximumok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: A mai Night Shift extrában, hiszen péntek van, tehát ezt gondolom senkinek nem kell mondani, funkizunk, akárcsak keddenként, úgyhogy akárcsak keddenként hangja csatlakozik hozzám majd héttől, addig pedig én, White Boy, a következő órában a Night Shift lemezjátszói mögött.
3: Best FM, a legjobb zenék mixben.

0: Night Shift.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Akit pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instagram és Facebookon így vagyunk fent, 0625555155 Viber és SMS számunk, és infókukat bestfmbudapest.hu az e-mail címünkhöz.

Nem lehet elégszer elmondani, tessék feliratkozni a Mixcloud profilomra, mixcloud.com/DJ Whiteboy, mert akkor nem kell folyamatosan figyelni itt adásban, hogy én szólok, hogy töltöttem-e fel új mixeket vagy sem. Hogyha kerültek fel új mixek a profilomra, akkor azonnal jön az értesítés a telefonra.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Most különösen fontos, hogy adjunk vért. Köszöntöm Önöket. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Híradásra hív a biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt. Mindenkit, aki egészségesnek érzi magát, itt Dunaújvárosban is. Az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni, ezért a következő napokban különösen fontos minden önkéntes véradót segítsége. Az Országos Vérellátó Szolgálat és partnere a Magyar Vörös Kereszt arra kéri a rendszeres véradókat, hogy a következő napokban szánjanak egy órát a véradásra, mert minden egyes vérkészítmény életmentő lehet. Véradásra minden egészséges, 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet, tették hozzá. Az aktuális véradási helyszínekről és időpontokról az ovs.hu/időpontfoglalás vagy a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni. Két érzékeny veszteség is érte székesfehérvári klubot. A Videóton FC Fehérvár hivatalos honlapján megjelent közleményből kiderül, rutinos középpályás és támadó is távozik. Június 30-ai lejártával Kocsis Gergő és Varga Roland is távozik az együttestől. Előbbi 2025 nyarán tért vissza Fehérvárra, ahol 25 MB2-es bajnokin és 3 MOL Magyar Kupa találkozón kapott szerepet, a bajnokságban pedig 2 gólt jegyzett. Utóbbi szintén tavaly augusztusban érkezett, 20 bajnokin 7 gólig jutott, a kupában pedig egy meccsen 2 gólt lőtt, részletek a feol.hu-n. Csökkentek a kötelező gépjármű felelősségbiztosítási díjak, de a kaszkó árak emelkedtek a második negyedévben. Az egyik biztosítás közvetítő adatai szerint a KGFB átlagdíjak 12%-kal 58 000 forintra mérséklődtek, ugyanakkor a teljes körű kaszkó szerződések csaknem 213 000 forintra drágultak.

0: Információs rendszer. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Sok napsütés várható, a kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű. Legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor, egy-egy zivatar alakulhat ki az északkeleti határnál. Többfelé élénk, néhol erős lesz majd az északnyugati szél. Reggel 9 és 17 fok várható, délután 25-31 fok közé melegszik a levegő.
1: Hírek a Best FM-en. 2000 milliárd forintból fejleszthetik a közösségi közlekedést. Levágta a nyomkövetőt, mégsem jutott messzire a díler. Jön a cirkuszok éjszakája.
2: Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok.
1: A vasút lehet a legnagyobb nyertese az uniós pénzek érkezésének, állítja a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid a vasutasnap tisztavatóján azt mondta, a következő években csaknem 2000 milliárd forint juthat a közösségi közlekedés fejlesztésére. Hozzátette, hosszú távú korszerűsítési programban gondolkodnak, és ehhez nagy szükség van a MÁV megújulására is. A következő időszak feladatai közül kiemelte többek között az állomás és infrastruktúra fejlesztési beruházások megszervezését, valamint a hév és az Intercity flotta cseréjét. Lezárult az első kötelező kiberbiztonsági audit. Egy uniós szabályozás alapján több mint 2500 vállalkozásnak kellett igazolnia, hogy informatikai rendszerei megfelelnek az előírásoknak. A felügyeleti hatóság szerint az érintettek többsége időben elvégezte feladatát, ugyanakkor jó néhány szervezet még a bejelentkezési kötelezettségének sem tette eleget. A mulasztók akár 150 milliós bírságra is számíthatnak. Elkapták a rendőrök azt a győrteleki férfit, aki levágta magáról a nyomkövetőt, majd elszökött a bűnügyi felügyelet elől. A kábítószerkereskedelem miatt elítéltettes felkerült a rendőrség top 50-es körözési listájára. A nyomozók végül gyorsan megtalálták, egy budapesti lakásban húzta meg magát. Most már fogolyszökésért is felelnie kell. Holnap lesz a cirkuszok éjszakája, számos extra produkcióval várják a közönséget. A cirkusz reneszánszát éli, egyre népszerűbb a családok és a fiatalok körében egyaránt, mondta rádiónknak Fekete Péter, a fővárosi nagy cirkusz főigazgatója.
3: Az összes cirkusz megmutatja, amit csak tud. Feltupírozza, felturbozza, felerősíti a meglévő műsorát, és egy egész éjszakán át tartó műsorra várja a közönséget, amely valódi ünneppé varázsolja ezt a napot. De az emberi erővel megvalósítható csoda, amit a cirkusz tud nyújtani, ahol legyőzzük a gravitációt, ahol átmegyünk a kötélen, ahol megtartjuk egymást a levegőbe, ettől leválott a cirkuszművészet az elmúlt időszakban ilyen trendivé.
1: Éjszaka derült lesz az ég, délnyugaton és északkeleten egy-egy záporral, 10-16 fok valószínű hajnalban. Sok napsütést ígér a szombat, de azért felhők is lesznek az égen. Legfeljebb jelentéktelen záporok zavarhatják meg a 28-33 fokos csúcsot. A meteorológusok legfrissebb előrejelzése szerint a vasárnap is hasonló időt hozhat országszerte, talán már több felhővel és több felé lehet egy-egy zápor. 30 fok körül alakulnak majd a maximumok.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
6: És most, hogy így a nyári szünetnek most már lassan a felén túl vagyunk, hogy érzed, még mindig annyira boldogan nyilatkozol erről, mint
7: abszolút.
6: Pár műsorral ezelőtt?
7: Én nagyon szeretem a gyermekeimet.
6: De... Ez nekem se kérdés. De azért legyünk már reálisak.
7: Jó, persze. Hát, persze az ember... Hát, már nem úgy gondolok a nyári szünetre, mint annál.
6: Ugye?
7: Igen.
6: Most, abszolút. Igen, tehát,
7: abszolút.
6: Jó van. Na, Night Shift Extra, még egy órán keresztül. Hangya lemez játszok mögött. Ezt már szerintem az előző 6 percben is kiderülhetett, ugye, hogy funky lesz a menü a mai napon, úgyhogy keddi rezidensünk Hangya veszi át az irányítást. 8-ig ő pakolja a lemezeket itt a Best-en.
5: A legjobb

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És akkor már ezt a nyári szünet témát folytatjuk. Nyaralás? Idén?
2: Igen, lesz.
1: Belföld.
2: Maradunk a Balatonon, és úgy gondoltam, hogy most nem a parton terítem le a pogrócot, hanem már
1: a vízben.
2: A mederben.
1: Nem, Balaton is ennyire tré? Mert hát a velencei tavat, azt tudom, hogy az konkrétan ott most
2: hát az...
1: a hajók port vetnek.
2: Igen. Légpárnással lehet közlekedni, mással nem. Szerintem Balcsi persze. Hát.
1: Jó, ugyanoda tavaly?
2: No, ugyanoda, az bevált.
1: Másik csüske.
2: Kisgyerekekkel a déli part, tudod.
1: Jó, és ez persze. Úgy, az jó, mert akkor egybe letudsz mindent, tehát hogy sétálsz egy 1,5-2 kilométer, hogy mire ne. Víz van, ott egy picikét úszol. Vízibicikli, és akkor gyakorlatilag ez ilyen modern triatlon.
2: Igen.
1: Úszás, futás.
2: Ha viszünk biciklit, nem kell bérelni vízibiciklit, mert szerintem egy hagyományos biciklivel be tudsz tekerni első 2 kilométerre.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Hangya.
1: Na, Hangya! A jövő héten vége a foci VB-nek.
2: Várjál, mindjárt elmorzsolok egy könycseppet, vagy kettőt, nem is tudom.
1: De mit mondtál? De utána sem számoltam, ez hosszabb volt, mint az olimpia?
2: Hosszabb volt, mint az olimpia, igen.
1: Hát várjál, mikor kezdődött?
2: Azt meg nem mondom, hogy mennyivel, de azt tudom, hogy hosszabb.
1: Hát várjál, júni, hogy 11. Júni 11, és ugye jövő hét vasárnap lesz a döntő, az júli 19, hát ez egy ilyen...
2: Bő egy hónap.
1: 40 nap.
2: Aha. 40 nap.
1: Mennyi szokott lenni? 3 hét az olimpia?
2: Max.
1: Aztán. Jó, oké, minden nap van azért az olimpián ezerféle sportág, itt meg azt hiszem a vége
2: felé. De ezerféle sportág van. És ott fölépítenek egy falut, meg újraépítik a stadiont, meg a infrastruktúrát, meg minden, és...
1: Értem. És?
2: Na mindegy.
1: Ne.
2: Hát, hogy többet érdemel szerintem hosszra.
1: Ja, az olimpia.
2: Igen, szerintem úgy elmehetne az egész nyárom, vagy a nyár felében.
1: Igen, de ez viszont figyelj, ez viszont 10 000 csak sport, hát csak sportolóból 10 000. Nem hiszem, hogy most nem számolom össze, hogy focistából az mennyi, de... De persze.
2: Nem tudom, sportpolitikailag, meg
1: gazdaságilag.
2: Persze, gazdaságilag. Most nyilván én ehhez laikus vagyok, de mint fogyasztó, mint lelkes sportkedvelő, kivéve a focit. De nem, egyébként.
1: Amire egyébként
2: szeretem a focit. Szeretem a focit.
1: Na, egyébként csak annyit akartam, hogy nézni fogod az jövő hétvégén a döntőt.
2: Persze, biztos, hogy megnézem.
1: Jó, akkor.
2: Legalább tudod, kipróbáljam a projektoromat.
1: Ja,

0: Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel a Best FM-en.
1: Nagyon szépen köszönjük akkor a mai extrát. Akkor egy hét múlva, de hogy egy hét múlva, kevesebb, mint egy hét múlva, jövő hét kedden.
2: Jó.
1: Jó, várom vissza, szokott időben, szokott helyen, funky van.
2: Itt leszek.
1: Tök kösz. Hello.
2: Sziasztok.

0: Jobb veszély, igazoltatás közben gázoltak el egy rendőrt Tolnában. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Az Európai Unió gazdasági és pénzügyi tanácsa elfogadta Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét. Ez szerint 6,5 milliárd euró visszanemtérítendő támogatásra, valamint 3,5 milliárd euró kedvezményes hitelre leszünk jogosultak az év végéig. A csomag része az, hogy csatlakozunk az Európai Ügyészséghez, megerősítjük a korrupció ellenes intézkedéseket és az igazságszolgáltatás függetlenségét. A kifizetések csak akkor érkeznek meg, ha teljesítjük a vállalt feltételeket. Itt a fesztivál szezon, a felelős bulizásra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Arra kéri különösen a fiatalokat, hogy figyeljenek egymásra, és legyenek óvatosak az alkohollal. Részletek Simics Ritától, az egészségfejlesztési osztály vezetőjétől.
1: Nagyon hamar rossz irányba fordulhat a fesztiválozás hangulata, hogyha túltolják az alkoholfogyasztást. Az alkohol dehidratál, tehát emellé mindenképpen kell folyadékot fogyasztani, ez pedig legyen a víz. Még egy fontos kérdés van az alkohollal kapcsolatban, az alkohol és az energiaital az együtt olyan, mint hogyha gázra és fékre lépnénk együttesen, hogy nagyon kellemetlen helyzeteket tud kialakítani.
0: Elgázoltak egy rendőrt tegnap késő este Tolnában Kaposszecsőn. A tettes a települést átszelő utcában igazoltatás közben ütötte el a járőrt. Tudják ki ő, egy csikós töttősi férfiról van szó. A rendőrség 500 ezer forint nyomra vezetői díjat ajánlott annak, aki érdemi információval szolgál a gyanúsított felkutatásához. A Kaposvári Regionális Nyomozóügyészség hivatalos személy ellen elkövetett emberölés kísérletének gyanúja miatt indított eljárást. Új hazai fejlesztés segítheti a koraszülött babák ellátását. A Hunren és a Semmelweis Egyetem mesterséges intelligenciával működő kamerarendszere vezetékek és érzékelők nélkül figyeli a csecsemők testhelyzetét, mozgását az inkubátorban. A rendszer képes megkülönböztetni a természetes mozgásokat a rendellenességre utaló jelektől. Így segítheti az orvosokat a korai felismerésben és a megfelelő ellátásban. Éjszaka derült lesz az ég, délnyugaton és északkeleten egy-egy záporral, 10-16 fok valószínű hajnalban. Sok napsütést ígér a szombat, de azért felhők is lesznek az égen. Legfeljebb jelentéktelen záporok zavarhatják meg a 28-33 fokos csúcsot. A meteorológusok legfrissebb előrejelzése szerint a vasárnap is hasonló időt hozhat országszerte, talán már több felhővel és több felé lehet egy-egy zápor. 30 fok körül alakulnak majd a maximumok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Császár Előd és Nika tiltott szerelmet, az Art Avenue pedig csak azért is szerelmet hoz majd a következő órában. Mindeközben Rúzsa Magdának és Szakács Gergőnek kék a szíve, James Bluntnak pedig olyan, mint egy hatalmas tábortűz. A Bonfire Heart is jön majd 8 és 9 között itt a Besten. Ezt az órát Robbie Williams indítja, Kylie Minogue és a Kidzel.
3: Ez a Night Shift a Best

Kiss FM, a legjobb zenék. A most érkező Leila Kay szerint legelső albumának kellett volna megnyerni azt a svéd zenei díjat, amit aztán végül nem az ő albuma nyert. És hát, hogy kifejezze csalódottságát, felment a színpadra, és nemes esetőséggel odatrössentett. Ez is egy vélemény. Jön a Got To Get!

Best FM a legjobb zenék. Több mint egy éve, tavaly január 30-án lépett fel utoljára élőben a Red Hot Chili Peppers, akkor ugye a Los Angeles-i tűzvész károsultjának megsegítésére szervezett koncerten játszottak két dalt. Akkor a csapat dobosa Chad Smith úgy nyilatkozott, hogy a 25-ös esztendőt szövegírással és dalszerzéssel szeretnék tölteni. Nem tudom, hogy ez sikerült-e, minden esetre idénre nem jöttek hírek azzal kapcsolatban, hogy jelenne meg új Red Hot Chili Peppers album. Hát ha csak nem Flea szóló albumát nem számítjuk ide, ami március 27-én jelent meg. Jön a Red Hot Chili Peppers, és az Under the Bridge.

Best FM a legjobb zenék. Jennifer Lopez második albumának második kislemeze érkezik, ami pontosan 25 évvel ezelőtt jelent meg. Szóval igen, negyed évszázados a most érkező.

FM a legjobb zenék, 25 évnyi karrier, amit az első kislemez megjelenésétől számítanak, és megkerülhetetlen jelenlét hosszú éveken keresztül a könnyű zenében. Jelentsen ez bármit is, de azért érezzük, hogy Justin Timberlake-nek ez azért megvan. Jövőre, 27-ben pedig meg lesz ez a bizonyos 25 évnyi karrier is, már ami a szóló karrierét. Illetve úgy, hogy a rajongók már most elkezdtek kampányolni, hogy esetleg a jövő évben ő is bekerüljön a rock and roll híres

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Mentelmi joga lesz a vagyonvédelmi hivatal vezetőjének. 9,5 millió alatt tovább fogy az ország. Eltűnt a víz a franciák leghosszabb folyójából. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. A kormány benyújtotta az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. Eszerint a szervezet minden szükséges költségvetési forrást és jogi felhatalmazást megkap munkájához, amit a kormánytól függetlenül végez, csak a parlamentnek kell beszámolnia. Vezetőjét, 4 elnök helyettesét az országgyűlés választja, és különleges rendőri védelem alatt állnak majd mentelmi joggal. A miniszterelnökség szerint legalább 30 000 milliárd forint vándorolt korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során az államtól magánzsebekbe az elmúlt 2 évtizedben. A cél, hogy ebből minél többet visszaszerezzen a hivatal. Miközben a világ számos térségében aggasztó méreteket ölt a túlnépesedés, itthon épp ellenkező a helyzet, több mint 40 éve folyamatosan fogyunk. Többek között erről beszélt rádiónknak a népesedési világnap kapcsán Kovács Marcell, a Központi Statisztikai Hivatal Demográfiai Statisztikai Főosztályának vezetője.
2: 9.488.000 Magyarországnak a lakossága. Ennek a fő oka a mérsékelt és egyre csökkenő gyermekszám. Gyermekvállalási korban lévő nők száma évről évre csökkent. A nők egyre később vállalják az első gyermeküket. Most már 29,5 év ez az életkor.
1: Altiszteket avat holnap a Magyar Honvédség. Minden eddiginél többen, csaknem 500-an tesznek ünnepélyes esküt Budapesten a Hősök terén. 9 órakor kezdődik a nyilvános ünnepség, amelyet légi tisztelgés kísér. Úgynevezett díszelgő áthúzást hajtanak végre a helyszín felett a légierő gripenjei és helikopterei. Az altisztavatás után az érdeklődők megnézhetik a Honvédség új eszközparkjának jó néhány darabját, például a Gidrán páncélozott járművet és a Leopárd harckocsit is. Komoly bajban van Franciaország leghosszabb folyója. A tartós hőség és az aszály miatt a Loire egyes szakaszain homokpadok bukkantak elő, néhol alig maradt víz a mederben. Több térségben vízkorlátozást vezettek be. A hőség miatt az elmúlt hetekben számos helyen erdőtüzek is pusztítottak Franciaországban. Éjszaka derült lesz az ég, délnyugaton és északkeleten egy-egy záporral, 10-16 fok valószínű hajnalban. Sok napsütést ígér a szombat, de azért felhők is lesznek az égen. Legfeljebb jelentéktelen záporok zavarhatják meg a 28-33 fokos csúcsot. A meteorológusok legfrissebb előrejelzése szerint a vasárnap is hasonló időt hozhat országszerte, talán már több felhővel és több felé lehet egy-egy zápor. 30 fok körül alakulnak majd a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Állatok nagy mennyiségben, amelyeknek egy része ráadásul még színben passzol is egymáshoz, hogy pontosan mire gondolok. A fehér holló jön majd Horváth Tamástól, azt követi majd a hófehér jaguár Körtisztől és Peli Barnától, és aztán még jön egy csomó kutya, akikről nem tudjuk, hogy ki engedte ki őket. Who let the dogs out? A Bahaman is jön.
3: Ez a Night Shift a Best

Mi mentségére szóljon, hogy ő már azelőtt is ilyen gangsterbe nyomta, hogy híres lett volna. Olyannyira, hogy például azért nem tudta rendesen megünnepelni, amikor ez a dal felkerült az amerikai lista élére, mert éppen börtönben volt tiltott fegyverviselésért. Jön a Return of the Mac, itt a Best Damn.

Bestefem a legjobb zenek, nem tudták már tovább húzni, úgyhogy május 1-én Prez Michel bevonult a börtönbe, hogy elkezdje letölteni börtönbüntetését. Az ügyvédek még mindig dolgoznak rajta, hogy ebből a 14 évből valamennyit lefaragjanak. Jön a Gettő Superstar!

Best FM a legjobb zenék, a Spice Girls-ből Melanie C Sporty Spice-ként is szokták ugye emlegetni, és ebből a sportosságából semmit nem veszített az évek alatt, bomba formában van, és valószínűleg ennek köszönhető az is, hogy elképesztő energiával veti majd bele magát a világ körüli turnéjába. Szeptember elejétől egészen november végéig szó szerint körbeutazza a világot. Ausztrália, Európa, Amerika, még Tokióba is ellátogat. Jön az I Turn To You, itt a Best FM a legjobb zenék között.

0: közösségi közlekedés fejlesztésére. Hozzátette, hosszú távú korszerűsítési programban gondolkodnak, és ehhez nagy szükség van a MÁV megújulására is. A következő időszak feladatai közül kiemelte többek között az állomás és infrastruktúra fejlesztési beruházások megszervezését, valamint a hév és az Intercity flotta cseréjét. Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, miután az Európai Bizottság elfogadta az erről szóló határozatot. Mindez 20 nappal azután lép hatályba, hogy kihirdették az uniós közlönyben. Ezt követően a magyar hatóságoknak 3 jelöltet kell állítaniuk a Magyar-Európai Ügyészi Tisztségre. Közülük az uniós tagállamok kormányait tömörítő tanács nevez ki egyet, egy független szakértői testület véleményének kikérése után. Az Európai Ügyészség feladata az unió költségvetését érintő csalások, korrupciós ügyek és más pénzügyi bűncselekmények kivizsgálása és, ha szükséges, büntetőeljárások megindítása. Lezárult az első kötelező kiberbiztonsági audit. Egy uniós szabályozás alapján több mint 2500 vállalkozásnak kellett igazolnia, hogy informatikai rendszerei megfelelnek az előírásoknak. A felügyeleti hatóság szerint az érintettek többsége időben elvégezte feladatát, ugyanakkor jó néhány szervezet még a bejelentkezési kötelezettségének sem tette leget. A mulasztók akár 150 milliós bírságra is számíthatnak. Elkapták a rendőrök azt a győrteleki férfit, aki levágta magáról a nyomkövetőt, majd elszökött a bűnügyi felügyelet elől. Kábítószerkereskedelem miatt került bajba, és a szökés után felkerült a top 50-es körözési listára. A szabolcsi rendőrök felderítő osztályának nyomozói rövid időn belül kiderítették, hogy a férfi Budapest 8. kerületének egyik lakásában rejtőzik. Lecsaptak rá, aztán kezdeményezték letartóztatását. Éjszaka derült lesz az ég, délnyugaton és északkeleten egy-egy záporral, 10-16 fok valószínű hajnalban. Sok napsütést ígér a szombat, de azért felhők is lesznek az égen. Legfeljebb jelentéktelen záporok zavarhatják meg a 28-33 fokos csúcsot. A meteorológusok legfrissebb előrejelzése szerint a vasárnap is hasonló időt hozhat országszerte, talán már több felhővel és több felé lehet egy-egy zápor. 30 fok körül alakulnak majd a maximumok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Seal július 30, Lenny Kravitz pedig augusztus 2-a. Ebben a sorrendben érkeznek majd Budapestre koncertet adni az előbb említett sztárok. Viszont nálunk a következő órában pont fordítva jönnek majd. Először Lenny Kravitz érkezik a The Chamber-re, majd nem sokkal utána itt lesz Seal az Amazing-gel a Best-en.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Best FM a legjobb zenék, tegnap előtt óta tartanak azok a szakaszos és időszakos lezárások, amelyek a Városliget egyes részeit érintik, és amelyek holnap délután 2-ig lesznek érvényben. Szóval szakaszosan és időszakosan lezárják majd az Olof Pálme sétányt, a Verona Angyalai utcát, az Állatkerti körutat és a Kóskároly sétányt.

Best FM a legjobb zenék. 25 novemberre után idén márciusban is egy elképesztő koncertet hozott tető alá Crystal Waters. Robin S-szel, Sissy Penistonnal, Barbara Tuckerrel, Ultra Nate-val, Inaya Day-jel, Byron Stingley-vel és Dwayne Hardennel együtt a legnagyobb ezredfordulós house klasszikusokat adták elő élőben szimfonikus zenekar kíséretében. Nagyon-nagyon remélem, hogy ez csak nem egy ilyen évente egyszerű és mondhatni megismételhetetlen koncertsorozat lesz majd. 100% Pure Love, jön Crystal Waters, itt a Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Kikerültek azok a testkamerás felvételek, amelyek még akkor készültek, amikor a rendőrök márciusban Britney Spears-t igazoltatták. És hát a befolyásoltság alatt volán mögé ülő énekesnő most a felvételekből kiderül, hogy megpróbált egy picikét befolyásolni a rendőröket, mondta, hogy lehet hozzá menni medencézni a kertben, meg nagyon szívesen főz nekik lazányét. Végül aztán maradtak a hivatalos útvonalnál, amiből $571 büntetés, illetve elfogadás. Jön a Stronger, itt a Best FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Mondhatni, ez most már napi szinten téma évek óta, de minden évben ezen a napon egy picikét többet beszélnek a tudósok és a szakértők arról, hogy jó lenne leválni a fosszilis energiahordozókról, és új megújuló energiaforrásokat találni magunknak. 2006 óta ezen a napon, július 10-én van a globális energiafüggetlenség napja.
1: Ez a Night Shift a Best

Best of a legjobb zenék. Régen még olyat is csinált a Simply Red, hogy a koncert végeztével kifelé menet az ember egy pendrive-on megvásárolhatta az aznapi koncert teljes hanganyagát. Most visszatértek a régi formulához, és a tavaly véget ért világkörüli turnéjuk chilei állomásán rögzített koncertet lehet a létező összes formátumban megvásárolni. Jön a Simply Red és a

Best of a legjobb zenék, pont úgy, mint az Everything But The Girl és a Missing esetében azért itt is illik megjegyezni, hogy ez nem az eredeti verzió, de mindenki ezt ismeri, és ez egy producernek köszönhető, ami az Everything But The Girl-nél volt Todd Terry, az a Molokónál Boris Dugos, jön a Sing It Back.

Best of a legjobb zenék, zárom a pénteket, és ezzel a lendülettel indítom is a hétvégét. Szombaton is és vasárnap is jövünk 220 percnyi mixel. Szombaton hip-hop és R&B, Slim Fit fog majd hozzám csatlakozni. Vasárnap pedig Chill, Lounge és Deep House, akkor majd DJ Németi áll mellettem. Valamelyet játszok mögött. A Black Eyed Peas, én pedig megyek, jó iszak.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.